0: Bayern és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek érkeztek jegy nélkül. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Csak magyarok, összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: What we're saying is not protesting.

0: Találkozunk hatan, vasz hazatér. Barátok agyosan múlik el a tél.
1: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Szóval tényleg ennyi volt.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en.
2: A
0: Körmend
2: FM-en. A vasárnap Körmendre érkező fotószínházas Kádár Ferkó a mai körmendi májusfa kitáncolás koncertjének és táncházának főszereplője, a Ritmusa zenekar vezetője Musa József és a Koprivel zenekar vezetője Filipovics Rajmund lesz a mai műsor vendége. Utóbbi együttes a vasárnapi oszkói Orbánnapi hegyi mulatságon lép fel. Csupa érdekes interjú alany, akik programjaikra invitálják a hallgatókat, és nem mellesleg nagyon sok érdekességet osztanak majd meg produkciójukkal kapcsolatban. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Körmendi délvasi hétvégi programok közreműködői, a mai magazin vendégei, haladjunk időrendi sorrendben. Elsőként Musa Józsefet hallják, aki a Ritmus a zenekar vezetője. Őket ma az 55. körmendi májusfa kitáncoláson hallhatják 18 órától a koncerten, illetve 19.30-tól egy táncház keretében. A zenekar vezető először az együttes mai repertoárjáról beszél. A Ritmus a zenekar egyik tagjával, vezetőjével beszélgetek, Musa Józsefet. És annak apropóján, hogy a körmendiek előtt természetesen nem ismeretlen a zenekar, ezért örülhetnek annak, hogy ismét vendégül láthatják önöket a májusfa kitáncoláson. Milyen műsorral, repertoárral érkeznek szombaton Körmendre?
1: Számunkra mindig nagy öröm egyébként egy megkeresés, főleg azoknak, akiknél már korábban jártunk, így gyakorlatilag jó hangulatú volt az előző esemény, és hát igazából ezt mi igyekszünk tényleg mindig a lehető legjobbunkat nyújtani. A repertoárunkat illetően igazából ugye magyar népzene és cigány népzenei fúzió vegyesen lesz az első, második és harmadik albumunkról válogatunk össze zenéket.
0: És a koncert mellett, ami 18 órakor kezdődik szombaton, majd egy táncházzal koronázzák meg az estét. Ez is közkedvelt, ugye, hogy élőzene önök ritmusaira?
1: Így van, igazából az élőzenének mindig megvan a varázsa, és hát igazából így üzenném a táncosoknak, hogy jöjjenek minél többen, és hogy élvezzék a zenét, és hogy táncoljanak, bulizzanak egy nagyot. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat.
0: Rajongó táboruk van önöknek, de aki még nem ismeri úgy a zenekart, egy kicsit beszéljünk önökről, megalakulásról, névválasztásról, és minden fontosról.
1: Igazából ugye a megalakulásunk az gyakorlatilag 2018-ig nyúlik vissza. Ennek volt egy olyan előzménye, hogy a feleségemmel alakítottunk egy táncos zenés formációt egy tanulásban akadályozott gyerekekből, az Erzsi Kossuth Lajos Általános Iskolában, és hát igazából ott alakult ki tulajdonképpen a zenekar, és hát igazából, amikor őket kísérnünk kellett, ugye élő zenével, akkor ugye a testvéreimmel kísértük őket, és aztán amikor ők munkaügyből kifolyólag nem tudtak eljönni egy-egy próbára, vagy egy-egy fellépésre, akkor a feleségemnek volt tanítványai, táncos növendékei, hívtam segítségül, akik tudtak hangszerrel játszani, így gyakorlatilag kialakult a zenekar, és a név pedig az, hogy Ritmus a zenekar, nem véletlen, hiszen a testvéreim és én jó magam is, ugye Musa vezeték nevet viseljük, és hát ugye egy kis szójáték van benne, hogy ritmusa, ugye a zenének meg minden egyéb foglalkozásnak megvan a ritmusa, úgyhogy igazából ez egy ilyen jó kis poénos névválasztás, azt gondolom.

0: A Ritmusa zenekar vezetője Musa József továbbra is a vendégünk. Az együttes ma lép fel az 55. körmendi májusfa kitáncoláson 18 órától, majd 19.30-tól táncházat tartanak. A következő percekben az együttesről még többet megtudhatnak majd.
1: És amikor abban döntöttek, hogy tényleg mi lesz a zenekarnak a meghatározó stílusa, mondjuk azt, és mondja, hogy a fúziós zene mellett döntöttek, gondolom megint csak az érvényesülhetett, hogy mennyi közös van a magyar népzenében, meg a cigány népzenében, ugye?
2: Igen, hát ez gyakorlatilag a tánc és a zene az együtt jár, tehát nélkülözhetetlen. Ugyanakkor megállja mind a kettő különállóan a helyét, de így együtt mégis egy nagyon jó dolog alakul ki ebből. Ugye a zenével, hogy a fúzió zene, ugye az azért lett így, vagy azért alakult így, mert ugye mi a származásunkból fakadóan mi hozzuk azt a zenei alapanyagot, amit mi gyerekkorunkban tapasztaltunk és szeretünk, illetve mindegyikünk rendelkezik néptáncos múlttal, aktívan táncolók is voltunk egy időben, és hát igazából így a kettő, így amikor így összehozzuk, én azt gondolom, hogy ez egy különleges zenei alkotás lehet, nem túl bonyolult, a maga egyszerűségében jó szerintem. És ez befogadó egyébként, vagy befogadható az olyan emberek számára is, akik esetleg nem ismerik a zenekart, vagy nem ismerik annyira a népzenét, vagy a cigány népzenét, és ez ebben a stílusban azt gondolom, hogy emészthetőbbé válik, a könnyen befogadhatóbbá válik.
1: Egyébként mennyire leírtak például a cigány népzenék, vagy inkább ez a fajta szájról szájra, hagyományról hagyományra való átörökítés a jellemző?
2: Nyilván az utóbbi, de nagyon sok etnográfusnak, népzenekutatónak köszönhetően azért vannak olyan adatbázisok, például az ETI, ami gyakorlatilag a felvételeket megörökítette, így hallás után is, illetve azok kotta példákkal el vannak látva, ezeket meg lehet találni. Ugyanakkor vannak még számos olyan helyek, ahol például, mint én gyerekkoromban, ahol felnőttem a testvéreimmel, vannak olyan dalok, amik így nem kerültek még egy ilyen adatbázis tárába, úgyhogy azokat így hozzuk magunkkal, az ilyen, mondjuk azt, hogy régi, majdnem elfelejtett dalokat. Akkor csak a népzene.
1: Igen, igen. Akkor tényleg ez egyfajta örökségőrzés is, aztán majd aztán oda kerülnek a digitális értéktárba is, hogy még örökebbek legyenek, de fontos misszió is akkor a zenekar részéről.
2: Abszolút.

0: A Ritmus a zenekar vezetője Musa József továbbra is a vendégünk. Az együttes ma lép fel az 55. körmendi májusfa kitáncoláson 18 órától, majd 19.30-tól táncházat tartanak. A következő percekben az együttesről még többet megtudhatnak. Milyen hangszereken játszik a zenekar?
1: Aki ismeri a zenekart, az jól tudja, hogy gyakorlatilag ugye az alaphangszerünk az a pengetős hangszerek, gitár, tambura. Ugyanakkor megtalálható benne a ritmus szekció is, a kahon, kanna, szájbőgő, kanál a cigány a zenei stílus miatt. Ugyanakkor megtalálható benne egy vonós hangszer, a brácsa, illetve egy áthatóbb hangzású hangszer, a harmónika.
0: Mi a tapasztalat, hogy amikor egy-egy koncert van, akkor mennyi idő alatt melegszik úgymond be a közönség, illetve egyáltalán mennyire fontos önöknek a közönség?
1: Nyilván azért egy jó közönség még jobban tudja az előadást pozitív irányba terelni. Volt már olyan tapasztalatunk is, hogy nem ismertek minket, csak hallottak rólunk, elhívtak bennünket, muzsikáltunk, és gyakorlatilag a második számra már mindenki táncolt és élvezték, mert igyekeztünk olyan zenei összeállításokat alkotni, ami gyakorlatilag a néptáncos közegnek van hozzá közelebb, igazából gyakorlatilag ők állnak ehhez a legközelebb. A mi célközönségünk egyértelműen a folklórban ismert vagy jártas emberek.
0: Elgondolkodtatott különben, amit az interjú elején, ahogy kezdtünk, hogy tanulási nehézségekkel küzdő gyerekekhez köthető tulajdonképpen az együttes létrejötte, és ebben meg az gondolkodtatott el, hogy tehát ez a folklór zene, egyáltalán a zene az segít gátakat feloldani ilyen tanulási gátoltságban?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Nagyon sok pozitív oldala van ennek, hogy van-e például egy zenés táncos társulat, vagy egy foglalkozás, ami tényleg segít abban, hogy például aki egy kicsit zárkózottabb, az nyitottabb legyen egy valamilyen területen. Volt olyan tanuló is, aki például egy hónapig az asztal alatt bujkált, nem mert elő jönni, egyszer csak azon kaptam magam, hogy incselkedik velem, játszik velem, és az annak volt köszönhető, hogy időt adtunk neki, és bátorságot vett magán, és lett annyi önbizalma, hogy ő azt érezte, hogy ő tényleg, hogy ő is egy csapat része. Szóval én azt gondolom, hogy mindenféleképpen pozitív hatása van mind a táncnak, mind a zenének is, úgyhogy ebben azt hiszem, ha nem is én vagyok az első, de szerintem Kodály Zoltán volt az, aki a zenei pályán ezt elindította, például a zenetagozatot, hogy kifejezetten a tanulást hogyan segíti a zene.
0: Hát nagyon szépen köszönöm ezt a kezdcsináló interjút, akkor tényleg nagy szeretettel várjuk a Ritmusra zenekart szombaton, és nagy kíváncsisággal állunk azok, akik még nem ismerik önöket, akik pedig igen, azok meg tudják is, hogy milyen fergeteges hangulat várható szombaton 18 órától. Köszönöm az interjút.
1: Köszönjük szépen még egyszer, és mindenkinek ajánljuk magunkat szeretettel, és jöjjenek, hogy tapasztalják meg, hogy milyen egy igazi ritmusás hangulat.

0: A folytatásban a Kopriva zenekar vezetője Filipovics Rajmund a műsor vendége. A zenekar holnap az oszkói Orbán-napi hegyi vigadalmon lép fel 20 órától. A zenekar vezetővel az együttes alakulásáról, repertoárjáról, terveiről és nem utolsó sorban névválasztásáról beszélgettem.
1: Remélhetőleg sikerül olyan műsort hozunk, hogy aki már esetleg látott minket, annak is újdonságot tudjunk mutatni. Ugye nagyrészt horvát nyelven énekünk, horvát nyelvű dalaink vannak, de természetesen magyar nyelven és magyar nyelvű feldolgozásokat is majd el fogunk zenélni.
0: A zenekarotok egyik ismérve fő hangszere a tambura. Erről mit kell tudnunk erről a hangszerről?
1: Hát a tambura az egy húros, pengetős hangszer. Hogyha így 2025-ben beszélgetünk a tamburáról, akkor általában mindenki az jut eszébe, hogy főleg a délszláv, tehát a horvátok, szerbek kedvelt hangszere, de sokkal elterjedtebb ez a hangszer, hiszen a magyar népzenében is használatos, Magyarországon is a tamburát nagyon sokan használják, vagy zenélnek rajta. Természetesen, mivel én részre hajló vagyok, nekem ez a legcsodálatosabb hangszer, de ugye a tambura egyrészt az identitásunkhoz is hozzátartozó hangszer, szóval ezért is a már gyermekkorban fogjuk a kezünkbe nagy részt itt a iskolai keretek között, vagy ilyen délutáni átfoglalásáként. Úgyhogy a tambura mondhatjuk, hogy a horvátok hangszere, de szívesen használják akár a roma zenészek, akár a magyar népzenészek, a szerbek, akár a horvátok is.
0: És a hangzás egyfajta életöröm közvetítője, jól fogalmazok?
1: Igen, valahogy, nem is tudom, ez így. Így azt gondolom, hogy a maga, nem is maga a hangszer, egyrészt ez a csilingelés ad egy ilyen jellegű örömöt, plusz valószínűsíthetően a dalok is ilyenek, hiszen a horvát népzene is akár, vagy a horvát modern zene, vagy a saját dalaink is mind-mind, én azt gondolom, hogy vidám szövegűek, vidám hangulatot próbálnak árasztani. Nekünk is valahogy így természetes, hogy örömmel, meg úgymond vidámon zenélünk ezekkel a hangszerekkel.
0: És amellett, hogy tényleg a hagyományőrzés is fontos számotokra, tulajdonképpen azért kinevezhető a zenekar a világzene közvetítőjének is, nem egyfajta világzene játszó zenekarnak.
1: Igen, egyébként erre figyelünk, vagy valahogy ez meg is maradt bennünk, hogy mi szeretünk mindegyikünk a zenekarba, a zenekari tagunk is szeretnek kalandozni ezen kalandozásokban, és akkor ez a hangszer adott hozzá, és akkor próbálkozunk mindenféle fajta zenét fel, hogy a tamburát is párba hozzuk, úgymond, és hogy nem csak a sajátot, tehát a mi hagyományos zenénket, hanem ugye mindenféle fajta népek vagy világok zenét úgymond próbáljuk mi is a tamburával játszani, úgyhogy igen, mondhatjuk, hogy egy világzenét, vagy ha már nagyon nehéz betenni bármilyen skatujába egy zenét vagy egy zenekar, de így lehet ezt is mondani. Népzene, világzene valahogy itt ezen a határán.
0: És az is látszik, hiszen sokak számára cseng ismerősen a zenekar név, hogy közkedvelt meghívottjai, felkértjei, közreműködői vagytok fesztiváloknak, rendezvényeknek Vasban, országosan, és már voltatok távolabbi koncertkörúton is, úgy tudom.
1: Így van, így van. Hát szerintem nagyon szerencsések vagyunk. Egyrészt úgy vagyunk szerencsések, hogy a zenekar összeállítása az elmúlt mondjuk úgy 25 évben nem nagyon változott természetesen, új tagok jöttek, vagy régiek cserélődtek le, de valahogy ez a része meg mindig megmaradt, hogy nagyon szeretünk zenélni, hiszen mindenkinek ez a második elfoglaltság, úgymond a zene, tehát mindenkinek van egy polgári foglalkozása, meg családja, meg mindenféle más elfoglaltsága, de mivel ez a zene szeretete van, és addig úgy beszéltük meg egymás között, amíg hívnak, és amíg úgymond kíváncsiak az emberek a zenénkre, akkor nagyon szívesen megyünk, és ha ez akár egy másik kontinensre is szólít, akkor oda is nagyon szívesen megyünk, de tényes valahogy nagyon-nagyon szeretünk úgymond fellépni, hiszen ez egy élő zenét játszó zenekar, és így nekünk is nagy örömet okoz, hogy hívnak minket, és hogy kíváncsiak ránk, és hogy hallgatnak minket.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: A folytatásban a Kopríve zenekar vezetője Filipovics Rajmunda a műsor vendége. A zenekar holnap az oszkói Orbán napi hegyi vigadalmon lép fel 20 órától. A zenekar vezetővel az együttes alakulásáról, repertoárjáról, terveiről és nem utolsó sorban névválasztásáról beszélgettem. Más kontinensről beszélünk, például az Egyesült Államokban is voltatok koncertkörúton.
2: Igen, kétszer voltunk az Egyesült Államokban, 2012-ben és 2013-ban. Ugye Szentpétervárról rengetegen Amerikában emigráltak, még az 56-os forradalom után, vagy még korábban is a 20-as években, a 30-as években, és ezek a kapcsolatok mind-mind megmaradtak, megmaradnak még most is, így a harmadik, negyedik generációval, és az egyik rész nekik zenéltünk, hiszen nekünk is személy szerint van rokoni kötődésünk itt az Egyesült Államokban, és ez egy hatalmas élmény volt az ottani szentpéterfaiaknak magyarul, horvátul zenélni, együtt énekelni, együtt örülni, meg együtt sírni, és így mondható, és az ottani horvát közösségekben is, tehát ez a keleti parton, New York, Philadelphia környékén, Pennsylvania államban voltunk, és úgymond bármikor mennék vissza, hiszen ezek a kapcsolatok ugyanúgy megvannak, és tartanak, remélhetőleg lesz még folytatása is ennek.
1: Zenekari tagokról beszéltünk, hogy nagyjából változatlan a több mint 25 éves történet alatt a zenekarnak a tagság. Jelen pillanatban kik alkotják a zenekart? Légy szíves, mutasd be röviden a csapatot.
2: Mostani felállás alapján úgy néz ki a zenekar, hogy a harmonikán játszik Timár Tibor, kontratamburán játszik Kóth Miklós és énekel is, a Handler András basszusgitár vagy nagybőgő, ahogy épp kell, a Timár Dusán bassprim tambura, az brás tamburán, aztán a harangozó Robert cselló tamburán játszik, aztán, hogyha a produkció úgy hozza, akkor vannak dobosaink, és akkor a dobosunk az vagy Jáni Dominik, vagy Jáni Zoltán, épp amelyik dobosunk ráér, vagy tud jönni, és én pedig Filipovics Rajmundának én énekelek, és a prim tamburán játszom. Valahogy így áll össze a zenekar, amit el tudok mondani, hogy mindegyikünk szentpéterfai, mármint a tagok, vagy szentpéterfai kötődésű, tehát nagyszülő által ide Péterfához kötődik, szóval igazából ezt a gazdag péterfai hagyományt folytatja mindegyik.

0: A folytatásban a Kopríve zenekar vezetője Filipovics Rajmund a műsor vendége. A zenekar holnap az oszkói Orbán napi hegyi vigadalmon lép fel 20 órától. A zenekar vezetővel az együttes alakulásáról, repertoárjáról, terveiről és nem utolsó sorban névválasztásáról beszélgettem. És beszéljünk még röviden arról, hogy több mint 25 évvel ezelőtt milyen jó csillagzat alatt jött létre ez a zenekar. Lehetett látni annó akkor, hogy ennek ekkora jövője van?
1: Igen, szerintem ez egy hosszú-hosszú évtizedes dolog. Tehát úgy értem, hogy Szentpéterfa tényleg rengeteg zenész nevelődött föl. Őszintén nem is, ez néha érthetetlen módon, hogy mennyi zenészünk van, ami nagyon jó dolog. És generációnként ugye az a cél valahogyan, hogy kinevelődjön egy olyan generáció, mindig egy csapat, amelyik tud együtt zenélni. Az én generációmban ez megvolt, de megvolt ugye egy picit idősebbeknek, akár a Mikinél, vagy a Tibinél, vagy az Andrisnál is, és így ez a egy kicsit idősebb, meg a mi generációnk csatlakozott össze, és valahogy összeértünk, plusz nagyjából ugyanazt gondoljuk a tamburáról, mint hangszerről, hogy hogyan kéne ezen zenélni, és az azért összehozta a csapatot. Aztán egy idő után pedig ez meg már úgy több lett, mint csak hobbi, meg csak zene, mert nagyrészt mondhatjuk, hogy szinte mindenki mindenhol családtag, tehát ezek nagyon szoros kötelékek, és akkor ez így szerintem erősíti az egészet egybe, meg most már én is azt mondhatom, hogy így 20-25 év után azért egymás gondolatát is ismerjük, és így pedig azért sokkal-sokkal könnyebb együtt működni, és nagyjából ugyanazt is szeretnénk elérni, amit elértünk eddig, vagy még a jövőben, úgyhogy ez így értem én a szerencsés csillagzatot, hogy egyforma emberek vannak együtt jókor, jó időben, jó helyen, és akkor ilyen tud kialakulni együtt.
0: A névválasztásról is beszéljünk.
1: Ugye a Kopri az horvát szó, azt jelenti, hogy csalám. És így furcsán tűnik, hogy miért pont csalám, de igazából ez is egy régi sztori vagy történet. Mi, amikor elkezdtünk zenélni 14-15-16 évesen, és a Temmel János bácsi, aki nekünk volt az első mesterünk, vagy tanított nála otthon, akkor mivel a fiam, ja, mi barátunk most is, és akkor együtt jártunk, akkor ő mindig ránk nézett, amikor este érkeztünk, hogy na, és így Szórától mondta mindig, hogy a csalának megint ébredeznek, hogy csak ezek csak este úgymond aktívak, vagy nappal nem nagyon látni őket, és valahogy az ő tiszteletére maradt ez a névválasztás, hogy mégis ő volt az, aki minket elindított ezen az úton, úgyhogy ezért Kopríve is csalánok.
0: Nagyon szépen köszönöm, Rajmund, ezt a kis zenekartörténetet, ezeket a sztorikat.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: A vasárnap Körmendre érkező fotószínházas Kádár Ferkóval készült interjú következik most. A Kastélyparki Gyermeknap egyik különleges attrakciója lesz a fotószínház, ahol egy különleges retrofagyis háttér előtt régi korok ruháiba bújva fotózkodhatnak a családok, baráti társaságok, egyfajta időutazásba merülve. A fényképeket ingyenesen készíti el Kádár Ferkó, hisz mindez a szervezők ajándéka a résztvevők számára. Különleges attrakcióba, én így is nevezném, lesz része a körmendieknek vasárnap a gyermeknapon délután 14 órától, ugyanis Kádár Ferkó fotószínháza érkezik majd a városba, oda a kastélykertbe, és a fotószínház vezetővel, Kádár Ferkóval beszélgetek. Mit is kell elképzelniük a körmendieknek a fotószínházban? Színház égisze alatt.
2: Óriási nagy háttereink vannak, magyar polgári és népi hátterek. Erre a hétvégére, a gyereknapra a fagyis hátteret visszük, illetve visszatérünk vele, mert már egy 6-7 évvel ezelőtt már voltunk itt a gyönyörűséges kastélyparkba, és akkor is a fagyis háttérre fényképezkedtünk, és nagyon nagy sikere volt, és hát bízunk benne, hogy ez a hétvége is ilyen lesz.
1: Igen, mert ezek a hátterek szinte beszippantják, szinte időutazásra repítik a családokat, hogyha beállnak ezek elé a hátterek elé, és nagyon különleges fotók készülnek, ugye?
2: Igen, igyekszünk olyan ruhadarabokat, olyan eszközöket begyűjteni, elkészíteni, ami a szüleink és a nagyszüleink időszakába, vagy akár a déd szüleink időszakába származnak fotók, azokat beöltöztetjük, megcsináljuk, felújítjuk, és ezzel fényképezkedünk, és akkor az emberek egy kis időutazásban vehetnek részt ezáltal, hogyha beállnak hozzánk, és ezt egy digitális technikával lefényképezzük az embereket, és e-mail címre kiküldjük nekik. Tiltásmentes, ezt mindig a szervezők ajándéka a látogatók részére.
1: És igen, bár digitális technikával készülnek a fotók, de a külsőségek azok abszolút régi vásári hangulatok.
2: Igen, hát a öltözködésünkben is a gép is úgy néz ki, mintha régi, de ráírjuk azt, rá van írva a gépünkre, a digitális fényíró, ez egy kis illúzió.

0: A régi vásári fotózás hangulatát idézi fel Kádár Ferkó fotószínháza vasárnap a Körmendi Gyermeknapon a Kastélykertben 14 órától. Vele készítettem interjút, amelyben invitáljuk Önöket a holnapi eseményre.
1: Amikor korábban egyszer már készítettem Önökkel interjút, és ez talán évtizedre is visszatekint, és az jutott most eszembe, hogy annyira úttörő ötlet volt ez az Önök részéről, mert nemhogy ezt így az idők meghaladták, meg a digitális kor, meg az online világ, hanem én szerintem ebben a mai versenyhelyzetben is teljes versenyképes az Önök ötlete.
2: 19 éve kezdtük el a Budai Várban mesterség ünnepére, egy nagy disznós háttérrel, egy disznóvágóssal, és azóta már több mint 40 féle hátterünk van, és mindig megújulunk, mindig újabb-újabb háttereket készítünk, de a legfontosabb az, hogy ezt szeretjük csinálni. És most már nem csak én és a feleségem, hanem a három gyerekünk is részt vesz ebben, és többször mondjuk, hogy két vagy három helyen tudunk jelenni. Szeretjük, és ez gondolom, ez azért látszik, és sikernek ez is egy kulcsa.
1: Igen, igen. Önök is időutazók, teljesen jönnek a múltból jelenbe, és megtanítják az embereket egy kicsit jelen lenni a jelenbe.
2: Akár a kérdő kapcsán, vagy a viseletek kapcsán, mert az is nagyon fontos, hogy minden jelenetet adunk az emberekre, hanem viseleteket.
1: Mondja, hogy 19 éve kezdődött ez a családi projekt. Hát egyszerűen el sem tudom képzelni, mennyi helyen járhattak ez alatt az időszak alatt, rengetegen, ez számosíthat.
2: Számosítható, szoktam időről időre, ezeket megszámolom, hány város, ország, hány helyszín, és mennyi embert fényképezünk. Most nem vagyok képben, de ilyen 400 és 500 között település, ahol már megfordultunk, 8 országba, és az emberek, rendkívül 100 000 embert biztos lefotóztunk.
1: Fantasztikus, fantasztikus. Hát azt hiszem, hogy ennél több kedvet, aki esetleg nem ismeri Önöket, nem is tudtunk hozni, mint amikről itt elhangzottak kertcsinálók, úgyhogy szeretettel várjuk Önöket Körmendre, és a fényképezkedőket is Önökhöz.
2: Köszönöm szépen, nagyon-nagyon várjuk.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kis térségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsor szerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékonyra fordul az idő, információkat várnak az NK támogatásokról a hivatalos vizsgálathoz. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Budapestre figyelt a világ, a Puskás Arénában rendezték a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek érkeztek jegy nélkül. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes gombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja.

the jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát. Ott kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak. Ezek a képek nem halnak. Ezek a barátok nem hagynak. A negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd eltövid egy fesztipét. Feltöltelek én egyből a pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futráknál majd meghív.

Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat velük, mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon.

0: Hazai Turmix. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Süt a nap, alapozok, egy csini babával mulatozok. Folyik a lé, minden oké, vizetek öltök, bazarolok.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Népművészeti kiállítás nyílt a kastélyban. Folytatódik a jótékonysági főzőverseny a Rába parton. Körmendi pedagógus lehet az év kedvenc tesi tanára. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telelt tojás alakban július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: A növényvédelem a legfontosabb teendő a következő hetekben a szőlészetekben. A szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést már országos szinten szervezik. Ez azonban csak akkor lesz eredményes, ha a gazdák összefognak, figyelmeztet Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: A tavaszi munkák nagy részben be vannak fejezve. A nagy kihívás a fitoplazma, ami most fog jelentkezni, az a tavalyi fertőzés. Meg kell tudnunk valamilyen szinten akadályozni, és úgy gondolom, meg is fogjuk, összefogás kell, és ez nem fog másképp működni. Közös felelősség, egyszer kell védekezni, de nem akar már szőlőt termelni, ki kell várni a szőlőtetén. Az elfogadhatatlan megoldás, ott hagyom és majd kivágom egy-két vagy három vagy tíz év múlva. A többiek megélhetését tönkreteszem ezzel. Eddig is okozó gondot, hogy elcsapatot hagyott ültetvények, de most sokkal nagyobbat.
1: A betegség megyénkben is megjelent, ezért több délvasi szőlőterület zárlat alatt van. A fertőzés miatt Csepreg és Kőszeg mellett Csipkerek, Oszkó, Csehi, Csehi Mintszent, Bérbaltavár, Olaszfa és Nagy-Tilaj térségében is hatósági intézkedésre volt szükség. Fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők Körmenden. Az Élő Népművészet című kiállítás a körmendi kastélyban látható. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be, hangsúlyozta a tárlat megnyitóján Móricz Péter, történész, muzeológus, intézményegységvezető.
4: Ha megviseljük a kiállítás alkotóinak a rakhelyét, akkor megállapítjuk, hogy ez egyszerűen körülményét. Fazekasok az őrségben és a nemvidéken élnek, illetve éltek, de kiállítók érkeztek Felsőmarántról, Kőszegről, Szombathelyről, Nádasról, Rendcsapátiból, Egyházisvárosról. Vagyis nagy egy Vas megyei anyagok láthatunk kiállítva, a budasi alkotókat is figyelembe véve mondhatjuk, hogy a történeti Vasvármegye területén készültek a teremben látható népművészeti alkotások.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a körmendi kastély Szalaterréna termében. A Szociális és Szolgáltató Központot támogatják a júniusi körmendi jótékonysági főzéssel. A programra még várják a jelentkezőket. A rendezvény június 13-án szombaton lesz, és idén legfeljebb 12 csapat nevezését tudják fogadni. A résztvevőknek kell gondoskodniuk az alapanyagokról, fűszerekről és a főzőeszközökről. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti kategóriában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint lett az első. A nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-éig lehet. A keresztény értékrend iránt érdeklődő közösség számára biztosít fórumot egy holnapi körmendi találkozó. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége hétfőn 18 órától tartja összejövetelét a Batthyány Örökség Központ aulájában. A rendezvény előadója Kerca Asztrik szerzetes lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Gyakran lesz erős a szél, és csapadék is jöhet a hónap utolsó napján. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
5: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. A hétfői nap a meteorológiai nyár első napja, tehát lassan lezárjuk a tavaszt. Többségében ez száraznak mondható lesz majd az országban. Várjuk még a csapadékot, egyébként itt nyugaton még mindig nem állunk rosszul. Még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lezárták a Hársastó sétányát. Körmendi diák az országos médiaverseny legjobbjai között. Felújítják az utat Bajánsenye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi híreit Györvári Esztertől hallják. Szent Gotthárd is érintett az osztrák aszbeszt ügyben. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége által megvalósított beruházás során a Mária újfalui Hársastó környéke is veszélyes burkolatot kapott. A gyalogos sétányt, valamint a völgyzárógát koronáját egyaránt ausztriai bányákból származó kőzúzalékkal alakították ki. Az aszbeszt szennyezés gyanúja miatt a tóparti területet lezárták, a strand megnyitásáról pedig csak később döntenek, tudatta a gotthárdi önkormányzat. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden turnust a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta Csizmadia Hajnalka, a gyermek- és ifjúságegészségügyi osztályvezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
1: Érdemes időben tájékozódni a nyári táborokról. Évről évre egyre színesebb a kínálat. Van robotika, drón és mesterséges intelligencia tábor, túlélő vagy éppen varázsló tábor. A legkeresettebbek továbbra is a sport, az angol, a készségfejlesztő és a katonai táborok. Ez utóbbiból Vasváron szervez a nyár közepétől 5 turnust a Honvédelmi Minisztérium. Ingyenes nyílt napot szerveznek kutyatartók számára június 13-án Körmenden. A programon az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Sophie and Me kutyaiskola foglalkozásainak menetébe. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel, és közös élmény alapú foglalkozásokon vehetnek részt. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők jelezték, kizárólag érvényes oltásokkal rendelkező kutyák vehetnek részt a programon. Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Bajánsenye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezet cserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfalt réteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a bajánsenyei szakaszon. A legjobb 10 versenyző közé jutott a Nagy Diák Média pályázaton egy körmendi fiatal. A Rázsó Imre Technikum tanulója, Szőnye Rózsa Angyalka az online fordulók során előbb az 1000 legjobb, majd a 40 döntős közé került. A Duel Média Hálózat országos versenyére több mint 9500 diák jelentkezett. Jubileumi programsorozattal emlékeznek idén Boldog Brenner János életére és szolgálatára. A Szombathelyen született vértanú pap 80 éve részesült a bérmálás szentségében Pécsen, ezért június elején kiállítással és előadásokkal tisztelegnek az emléke előtt. Brenner János az 1956 utáni egyházüldözés egyik legismertebb magyar vértanúja lett. A vasi kötődésű lelkipásztor életútját ma is példaként állítják a fiatalok elé, írja a bama.hu.
0: Időjárás jelentés.
1: Gyakran lesz erős a szél, és csapadék is jöhet a hónap utolsó napján. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. A hétfői nap a meteorológiai nyár első napja, tehát lassan lezárjuk a tavaszt. többségében ez száraznak mondható lesz majd az országban. Várjuk még a csapadékot, egyébként itt nyugaton még mindig nem állunk rosszul, még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Népművészeti kiállítás nyílt a kastélyban. Folytatódik a jótékonysági főzőverseny a Rába parton. Körmendi pedagógus lehet az év kedvenc tesi tanára. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telepkárt tojás alakban, július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: A növényvédelem a legfontosabb teendő a következő hetekben a szőlészetekben. A szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést már országos szinten szervezik. Ez azonban csak akkor lesz eredményes, ha a gazdák összefognak, figyelmeztet Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: A tavaszi munkák nagy részben be vannak fejezve. A nagy kihívás a fitoplazma, ami most fog jelentkezni, az a tavalyi fertőzés. Meg kell tudnunk valamilyen szinten akadályozni, és úgy gondolom, meg is fogjuk, összefogás kell, és ez nem fog másképp működni. Közös felelősség, egyszer kell védekezni, de nem akar már szőlőt termelni, ki kell várni a szőlőtetén. Az elfogadhatatlan megoldás, hogy ott hagyom és majd kivágom egy-két vagy három vagy tíz év múlva a többiek megélhetését tönkreteszem ezzel. Eddig is okozó gondot, hogy elcsapatot hagyott ültetvények, de most sokkal nagyobbat.
1: A betegség megyénkben is megjelent, ezért több délvasi szőlőterület zárlat alatt van. A fertőzés miatt Csepreg és Kőszeg mellett Csipkerek, Oszkó, Csehi, Csehi Mindszent, Bérbaltavár, Olaszfa és Nagy Tilaj térségében is hatósági intézkedésre volt szükség. Fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők Körmenden. Az Élő Népművészet című kiállítás a Körmendi kastélyban látható. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be, hangsúlyozta a tárlat megnyitóján Móricz Péter, történész, muzeológus, intézmény egységvezető.
4: Ha megviseljük a kiállítás alkotóinak a lakhelyét, akkor megállapíthatjuk, hogy legtöbben Körmendiek. Fazekasok az őrségben és a Rendvidéken élnek, illetve éltek, de kiállítók érkeztek Felsőbarátról, Kőszegről, Szombathelyről, Nádasról, Gencsapátiból, Egyházisáborról. Vagyis nagy rész Vas megyei anyagot láthatunk kiállítva, a budasi alkotókat is figyelembe véve mondhatjuk, hogy a történeti Vasvármegye területén készültek a teremben látható népművészeti alkotások.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a Körmendi kastély Szalaterréna termében. A Szociális és Szolgáltató Központot támogatják a júniusi körmendi jótékonysági főzéssel. A programra még várják a jelentkezőket. A rendezvény június 13-án szombaton lesz, és idén legfeljebb 12 csapat nevezését tudják fogadni. A résztvevőknek kell gondoskodniuk az alapanyagokról, fűszerekről és a főzőeszközökről. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti kategóriában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint lett az első. A nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-éig lehet. A keresztény értékrend iránt érdeklődő közösség számára biztosít fórumot egy holnapi körmendi találkozó. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége hétfőn 18 órától tartja összejövetelét a Batthyány Örökség Központ aulájában. A rendezvény előadója Kerca Asztrik szerzetes lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Gyakran lesz erős a szél, és csapadék is jöhet a hónap utolsó napján. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
5: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. A hétfői nap a meteorológiai nyár első napja, tehát lassan lezárjuk a tavaszt. Többségében ez száraznak mondható lesz majd az országban. Várjuk még a csapadékot, egyébként itt nyugaton még mindig nem állunk rosszul. Még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: bass for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline.
1: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Lezárták a Hársastó sétányát. Körmendi diák az országos médiaverseny legjobbjai között. Felújítják az utat Bajánsenye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi híreit Györvári Esztertől hallják. Szent Gotthárd is érintett az osztrák aszbeszt ügyben. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége által megvalósított beruházás során a Mária újfalui Hársastó környéke is veszélyes burkolatot kapott. A gyalogos sétányt, valamint a völgyzárógát koronáját egyaránt ausztriai bányákból származó kőzúzalékkal alakították ki. Az aszbeszt szennyezés gyanúja miatt a tóparti területet lezárták, a strand megnyitásáról pedig csak később döntenek, tudatta a gotthárdi önkormányzat. Szigorú szabályokhoz kötik a táborosztatást. Minden turnust a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta Csizmadia Hajnalka, a gyermek- és ifjúságegészségügyi osztályvezetője.
3: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
2: Érdemes időben tájékozódni a nyári táborokról. Évről évre egyre színesebb a kínálat. Van robotika, drón és mesterséges intelligencia tábor, túlélő vagy éppen varázsló tábor. A legkeresettebbek továbbra is a sport, az angol, a készségfejlesztő és a katonai táborok. Ez utóbbiból Vasváron szervez a nyár közepétől 5 turnust a Honvédelmi Minisztérium. Ingyenes nyílt napot szerveznek kutyatartók számára június 13-án Körmenden. A programon az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Sophie and Me kutyaiskola foglalkozásainak menetébe. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel, és közös élmény alapú foglalkozásokon vehetnek részt. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők jelezték, kizárólag érvényes oltásokkal rendelkező kutyák vehetnek részt a programon. Burkolat felújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Bajánsenye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezet cserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfalt réteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a bajánsenyei szakaszon. A legjobb 10 versenyző közé jutott a Nagy Diák Média pályázaton egy körmendi fiatal. A Rázsó Imre Technikum tanulója, Szőnye Rózsa Angyalka az online fordulók során előbb az 1000 legjobb, majd a 40 döntős közé került. A Due Média Hálózat országos versenyére több mint 9500 diák jelentkezett. Jubileumi programsorozattal emlékeznek idén Boldog Brenner János életére és szolgálatára. A Szombathelyen született vértanú pap 80 éve részesült a bérmálás szentségében Pécsen, ezért június elején kiállítással és előadásokkal tisztelegnek az emléke előtt. Brenner János az 1956 utáni egyházüldözés egyik legismertebb magyar vértanúja lett. A vasi kötődésű lelkipásztor életútját ma is példaként állítják a fiatalok elé, írja a bama.hu.
1: Időjárás jelentés.
2: Gyakran lesz erős a szél, és csapadék is jöhet a hónap utolsó napján. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. A hétfői nap a meteorológiai nyár első napja, tehát lassan lezárjuk a tavaszt. többségében ez szárazra mondható lesz majd az országban. Várjuk még a csapadékot, egyébként itt nyugaton még mindig nem állunk rosszul. Még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő.
1: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
5: Ma a programok kavalkádja van Vas megye szerte. Mi most a mai Orbán napi hegyi mulatságra invitáljuk Önöket, Nagy Krisztina szervező és Zágorhidi Cigány Ákos a hegypásztorkör alapítója segítségével. Utóbbi interjú alanyom a program apropóján egy kicsit agrár témát is feszeget majd, és borús képet fest a tények tükrében. A szőlőhegyet is érintő aranyszínű sárgaság betegség okozta károk sorolásával. De szó lesz egy olyan irodalmi pályázatról is ma, amelyre érdemes odafigyelnie a körmendi általános és középiskolásoknak. Egyénileg és osztályszinten is lehet indulni, a jutalom pedig ingyenes tábor vagy osztálykirándulás. A részletekről Nagy Krisztina, a Vasvárné Főiskola munkatársa beszél majd. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
5: Ma programok kavalkádja van Vas megye szerte. Mi most a mai Orbán napi hegyi mulatságra invitáljuk Önöket Oszkóba, Nagy Krisztina szervezővel. 19. alkalommal rendezitek meg az Orbán napi hegyi vigadalmat és Pannon helyi termékvásárt. A vendégünk ismét Nagy Kriszta szervező. Ismertessük a programot, csináljunk kedvet a hallgatóknak ennek felkeresésére.
6: A program május 31-én vasárnap valósul meg a hegypásztorkör szervezésében az oszkói szőlőhegyen, egészen pontosan a hegypásztor pincéknél, és hát ez nem egy újonnan induló esemény, hiszen jövőre lesz 20 éves, most 19. alkalommal hirdetjük meg. Szent Orbán napjához kapcsolódik ez a hagyományos szőlőhegyi vigasság, aminek a fő kerete, az talán mondhatom, hogy a szőlőhegyi értékek, a szőlészkedés, borászkodás és az ehhez kapcsolódó helyi termék és gasztronómia. És erről már korábban beszélgettünk veled, hogy a rendezvény keretében hirdettünk három versenyt, egy borkorcsolya versenyt, borversenyt és egy főzőversenyt, és a rendezvényen valósul meg ezeknek a versenyeknek az eredmény hirdetése, és e közül a három verseny közül a főzőverseny az magán a rendezvény napján zajlik, tehát már reggel korán érkeznek a főzőcsapatok, most jelenleg létszámban úgy vagyunk, hogy körülbelül 15 főzőcsapat, és hát sokféle szabad tűzön készülő, bográcsban, roston, kemencében készülő ételt tudnak majd kóstolni a rendezvényre kilátogatók, így a déli órákban. Minden csapatot arra kértünk, hogy körülbelül 20-25 főre biztosítson a látogatóknak kóstoló adatokat, és a szakmai zsűri mellett a látogatók is véleményt nyilváníthatnak, hiszen lesz közönségszavazás is, tehát hogyha minden ételt végig tudnak kóstolni, akkor lehetőség van arra, hogy a kedvencüknek bizalmat szavazzanak. Aztán hát a borversenyünk már lezajlódott, erről most így nem is szeretnék többet mondani, csak azt, hogy az eredmény hirdetése majd 17 óra 20 perckor lesz a nyitott pajtában az összes többi verseny eredmény hirdetésével. Itt nem szeretnék az eredményekről beszélni, mert akkor elárulnék így úgymond a díjazottak, vagy a legjobb díjazottak neveit most nem szeretném megosztani. És hát a borkorcsolya versenyre pedig szintén azon a napon egészen hát egy óráig várjuk a sós, illetve édes porkorcsolyákat, és hát aznap kerülnek majd zsűrizésre ezek a sütemények is. Úgyhogy előjáróban így a versenyekről annyit szeretnék megosztani. A nap hagyományosan úgy indul, hogy 11 órakor lesz egy tábori misénk a kápolna mellett a szőlőhegyi területen, és aztán reggeltől már elérhető lesz a helyi termékvásárunk is, ahol nagyon széles a paletta. feldolgozott élelmiszerek, füstölt árusajt, méz, de emellett kint lesz kosárfonó is, makram és kézműves termékekkel foglalkozó árus is. Úgyhogy itt nem is szeretnék mindenkit felsorolni, de így aki szereti a helyi termékeket, meg az egyedi alkotásokat biztosan fog valami kedvesed vagy saját maga számára, vagy pedig a rokonok, barátok számára

0: Ma Orbán napi hegyi mulatság színhelye az Oszkói Szőlőhegy. Nagy Krisztina szervező sorolja a programokat.
1: Aztán igazából, mivel aznap gyereknap is, azért úgy igyekeztünk összerakni a programot, hogy a családosoknak is próbáljunk kedvezni. A Szőlőhegynél, Szőlőhegyi ültetvényünk mellett van egy nagyobb zöld füves terület, ahol nincsenek gyümölcsfák, úgyhogy oda elhívtuk Olaszfáról a sárga csikó lovastanyát. Délután 2 és 5 között náluk lehet majd a nyerekbe pattanni, főleg a kicsiket várjuk, de természetesen a nagyok is kipróbálhatják. Aztán íjászkodás lesz a Mívester Hagyományőrző Egyesülettel, és ugyanúgy velük pedig 3 órától egy solymász bemutatóra is sor fog kerülni. Ha nézzük a további programokat, akkor hát már hagyományosan minden évben vendégünk Simon István Hagyáros Bőröndi játékkészítőnek a játszóháza, a fajátszó.

köcöket, és hát a nagy pajtában pedig lesznek kulturális programok is. 13.30-tól egy szombathelyi írónőt hívtunk el, Kőszegi Arbeiter Anitát, aki meseíró, és hát van egy különleges mese szoknyája, aminek a segítségével Süni Kalandok című meséit ismerhetjük meg. Aztán utána, hogy kicsit átvezessük a következő programra a produkciót sorát, lesz egy rövid népmese Kovács Vita tolmácsolásában, és 14 óra 20-tól pedig egy érdekes interaktív hangszersimogató veszi kezdetét, amiben különböző ütőhangszereket lehet megismerni, kipróbálni, meg különböző ritmusokat eljátszani. Itt tényleg a bongo, a dzsembe, a kajon, az udu, és még ezen kívül nagyon sokféle óceán, dob, és különböző egzotikus hangszerek lesznek. Ezt a foglalkozást a Bartók Béla Zeneiskola zenetarára ütőhangszerművésze vezeti Magyar Marcell,

0: Krisztina szervező sorolja a programokat.
1: És aztán utána egy táncos program következik, egy country tánc csoport szerepel majd a Pajtába 15.40-től. 16.15-től egy szombathelyi dúó érkezik hozzánk, Korponai Zsófi és Percer Géza, akik megpróbálnak utcazenés, boros, mámoros hangulatot varázsolni a Pajtába, és este 6 órakor pedig egy tambura zene veszi majd kezdetét a programok sorával. Szentpéterfáról érkezik hozzánk a Kopri zenekar, és hát horvát dallamokat és saját szerzeményeket játszanak majd.
0: Egyébként több mint 10 helyszínt számoltam itt a programokra, és amellett, hogy lesz főzőverseny, azért egész napra kínáltok például a kemencék körül is étkeket.
1: Így van, tehát a főzőverseny ételeit úgymond hát ingyenesen lehet kóstolni, de nyilván a csapatok szívesen fogadnak adományokat, amennyiben ízlett az étel elfogyasztójának. És hát igen, ilyenkor a teljes szőlőhegy nyüzsgéssel van teli, igazából ilyenkor a rendezvény alatt nem a nyugalmas és csendes arcát mutatja, de nyilván ez a nap az erről szól, ettől szép. Azt nem mondtam, de nyitva lesz a tájházunk is, tehát meg lehet tekinteni, mint minden más szőlőhegyi rendezvényem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg, hogyha szép idő lesz, akkor érdemes kilátogatni a szőlőhegyre, a rendezvényre való belépés díjtalan. Hogyha valaki nem járt a szőlőhegyen, akkor igazából a parkoltatásban is lesz segítség, mert polgárőrök, illetve biztonsági személyzet segíti majd a parkoltatást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogyha valaki még nem tudja, mivel tölti el a május 31-i napját, akkor én biztatok mindenkit, hogy látogasson ki az oszkói szőlőhegyre, és hozzá el a gyerkőceit is.
0: Igen, mert ahogy ismertetted is, tulajdonképpen kijelenthető, hogy reggel 8-tól este 8-ig, 9-ig ott egyfolytában lesz mit tenni gyerekeknek, családoknak, felnőtteknek, úgyhogy tényleg egy igazi piknik hangulatot kínál ez a nap.
1: Így van, és amit talán még kimaradt itt a program bemutatójából, az pedig az, hogy meg lehet kóstolni a szőlőhegyen készült hegypásztor körös borokat is, illetve remélhetőleg itt a környék boros gazdái is minél nagyobb számban megjelennek, úgyhogy a borteraszon borkóstolásra is lehetőség van, úgyhogy a felnőtteknek a borkóstolást és minden mást ajánlok, a gyerkőcöknek meg a gyerekprogramot, úgyhogy tényleg az egész család jól tudja magát érezni ezen a rendezvényen.
0: Köszönöm szépen Nagy Krisztinának, a szervezőnek a program ismertetését, és tényleg kívánok jól sikerült rendezvényt, amihez minden együtt áll a részetekről.
1: Én köszönöm szépen a megkeresést.
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Ma Orbán napi hegyi mulatság színhelye az oszkói szőlőhegy. A rendezvényen borversenyt is hirdettek, amelynek történetéről Zágoridi Cigány Ákos, a hegypásztor kör egyik alapítója beszél. Térjünk át a civil szívedre, a civil életedre. A hegypásztor körben a hónap végén megint lesz Orbán napi hegyi vigadalom, és ehhez borverseny is kapcsolódik. Mit kell erről a borversenyről tudnunk?
3: Ugye térségi borversenyt álmodtunk meg annak idején, most már 20 éve, és ezt próbáltuk évről évre egyrészt fejleszgetni, másrészt pedig hát szokássá tenni. Mindig május vége előtt, tehát az Orbán napi program előtt zajlott. Így van ez most is. Ide várjuk a térségben készült borokat, külön fehér, vörös, illetve rozé kategóriában. Az oszkói közösségi házban lehet leadni a bormintákat címke felirat nélküli üvegekbe, és ott a kollégák átveszik, és megsorszámozzák őket, és a szakértő zsűri, ők pedig igazából értékelik ismeretlenül a borokat, és az ő minősítéseiket tudjuk majd visszafordítani a sorszámok alapján, és annak megfelelően okleveleket kiállítani, amik majd az Orbán napon most idén, május 31-én kerülnek átadásra. Minden résztvevő kap valamilyen minősítést a borára, és a legjobbak pedig egy kiemelt díjazásban részesülnek.
0: Mondod, hogy közel 20 éve hirdetitek már meg ezt a borversenyt. Mi a tapasztalat? Dinamikusan növekszik az erre nevezők száma? Tapasztalható-e a borok minőségének a javulása?
3: A minőségjavulás az egyértelmű. Hála Isten, ezzel a borversenyen párhuzamosan egy borminőségi fejlesztési folyamatot is elindítottunk. Egy borbarátkörrel, ahhoz kapcsolódó tanulmányutakkal, képzésekkel, borkóstolókkal. Ez nagyon sokat tudott felhozni úgy általában is a térség borminőségén, illetve hát néhány gazda esetében pedig egész komoly eredményeket tudott hozni, mint megyei, akár mint régiós borversenyek esetében. A számszerűség az sajnos néhány évvel csökken. Korábban talán 5-6 évvel ezelőtt volt a csúcsa, amikor azért nagyon nagy számban kellett bírálni egy-egy ilyen alkalommal. Az elmúlt években fokozatosan csökken a borminták száma, ez szintén egy összetett folyamatnak a része. Egyrészt sajnos a generáció kivezetése vagy elhalálozások okozzák, hogy kevesebb szereplő van. Másrészt sajnos időjárás is nehezíti, tehát a rapszódikusabb időjárás, tehát a telek hiánya, a korai tavasz, a késői fagyok, a csapadék hiány, vagy éppen a hirtelen nagy mennyiségű csapadék, vagy jég sokkal több természeti kárt okoz, és hát a legújabb nehézség az pedig a egyre erősebben terjedő szőlőbetegség, ez az aranyszínű sárgaság, a fitoplazma, ami hát úgy néz ki, hogy egyelőre kezelhetetlen probléma. Szlovénia Zala megye irányából érkezett meg hozzánk jó pár évvel ezelőtt, de az elmúlt években olyan szinten felfokozódott a probléma, hogy szinte minden ültetvényben megjelent, egyre nagyobb károkat tesz mindenféle kezelések és probléma megoldások mellett is,

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ma Orbán napi hegyi mulatság színhelye az Oszkói Szőlőhegy tehát. A rendezvényen borversenyt is hirdettek, amelynek történetéről Zágoridi Cigány Ákos, az Oszkói Hegy Pásztorkör egyik alapítója beszélt. Sajnos interjú alanyommal egy kicsit agrártémát is feszegetnünk kell, amely borús képet fest a tények tükrében a szőlőhegyi jő. A szőlőhegyi jövőjéről, hiszen itt is felütötte a fejét az aranyszínű sárgasság.
2: És hát az látszik, hogy minél kisebbek a parcellák, minél szakadozottabb a szőlőfelület, tehát minél több elhanyagolt terület van a közelben, annál nagyobb problémákat okoz. És hát a mi térségünknek ez az egyik jellegzetessége, ez a kis parcellás szőlőhegyi övezet, ahol sajnos még mindig sok az elhanyagolt terület, úgyhogy már az elmúlt évben is, de az idei évben meg pláne sok olyan gazdatársunk van, akinek 100%-ban ki kellett vágni a szőlőt. Elég kilátástalannak látom a helyzetet. Én azt gondolom, hogy ez a kis parcellás területeken itt néhány éven belül meg fog szűnni igazában a szőlészkedés, borászkodás. Ugye, ahol nagyobb felületek vannak egyben, több hektár, több tíz hektár, ott van esély megfelelő növényvédelemmel a védekezésnek, de ilyen kis szabdal területeken, elhanyagolt területeken teljesen kilátástalan. Úgyhogy egyre kevesebb a szereplő most jelenleg a térségünkben, aki komolyan tud borászkodni, aki lát benne fantáziát, és nem azt mondja, hogy felteszi a kezét. Úgyhogy itt állunk most, valószínűleg idén az előzetes információk alapján megint kevesebb bormintánk lesz, de az is benne van tényleg a pakliba, hogy itt néhány éven belül igazából szinte teljesen meg tud szűnni ez a gazdálkodási forma.
1: Nem gondoltam, hogy ilyen borús híreket is fogok kapni Zágoridi Cigány Ákostól a program kapcsán, és akkor már kicsit aggodalommal jut eszembe, és kérdezem meg, hogy a hegypásztor körnek is van szőlőültetvénye, emlékszem még a több évvel ezelőtti csemeték ültetésére, és az hol tart a szőlőültetvény bővítése, ültetése, és akkor milyen jövőképe van ennek?
2: Hát igazából most van a legjobb állapotában korábban a mi ültetvényünk, egy felnőtt korba lépett, nagyon szép termésekkel, illetve terméshozamokkal is tudott büszkékedni az elmúlt években, de sajnos nálunk is benn van a betegség. Az elmúlt két évben néhány tíz tőkét kellett kivágnunk, idén tavasszal már közel 200 tőkét kellett kivágni, mert ugye itt nincs más lehetőség, mint teljes egészében ezeket az érintett tőkéket fel kell számolni a többi védelme érdekében, illetve hát a hatósági állásfoglalás az, hogyha az 50%-ot meghaladja a betegség aránya, akkor a teljes ültetvényt ki kell vágni. Ugye ezt itt a térségben több gazdatársunknál már megtörtént, vagy jelenleg zajlik. Nálunk ugye ez körülbelül olyan 10%-os kivágást jelentett egyelőre, de nem tudjuk, hogy hogyan fog alakulni ez most a továbbiakban.

0: Ma Orbán napi hegyi mulatságszín helye az oszkói szőlőhegy, tehát a rendezvényen borversenyt is hirdettek, amelynek történetéről Zágorhidi Cigány Ákos, az oszkói hegy pásztorkör egyik alapítója beszélt. Sajnos interjú alanyommal egy kicsit agrártémát is feszegetnünk kell, amely borús képet fest a tények tükrében a szőlőhegyi jövőjéről, hiszen itt is felütötte a fejét az aranyszínű sárgasság.
1: És ami érdekes, hogy amit korábban gondoltunk, illetve tapasztaltunk, hogy a régi fajtájú direkt termők az eddigi betegségeknek, elsősorban a gombabetegségeknek viszonylag jól ellenálltak, kevesebb gondozást igényeltek, ez a fajta betegség pedig kimondottan szereti, illetve hát valószínűleg nem a betegség szereti, hanem a hordozója, az amerikai kabóca, ami igazából a vektora, a hordozója ennek a vírusbetegségnek, valami miatt szívesebben szívogatja a direkt termőknek a levérzetét, szárát, és ezáltal hát ezek a direkt termők, tehát Otellók, akár Noák, Izabellák, ezek még nagyobb arányban érintettek, úgyhogy a mi területünkön is igazából, amit ilyen bemutató jelleggel meghagytunk, egy érdekesség miatt gyalogtőkét kellett 100%-ban válni.
0: Hát ezt nagyon sajnálom ezt hallani, mert olyan láttam, hogy olyan dinamikusan nő, terjeszkedik ez a kis szőlőterület, és nagy jövőt jósoltam neki, de hát ugye ezt nem lehetett tudni előre, betegség.
1: Igen, hát én azt sejtem, hogy ha ez így marad, ez egy ilyen második filoxéra lesz, tehát hogy a most már minden borvidéken megjelent Magyarországon, akár Tokajban is okoz problémákat, de hát ahogy mondtam az elején, minél kisebb parcellákon, minél kisebb egységekről beszélünk, annál előbb fog itt problémát okozni. És hát én ahogy annak idején a filoxéránál is volt, lényegében lenullázta a szőlőültetvényeket. Én attól félek, hogy itt is az lesz, és telepíteni sem látom értelmét mindaddig, amíg nincs megoldás, vagy nincs tovább lépés, hiszen a fiatal hajtásokat ugyanúgy megtámadja, és így nincs értelme pótolni sem a kivágottakat.
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Most szó lesz egy olyan irodalmi pályázatról is, amelyre érdemes odafigyelnie a körmendi általános és középiskolásoknak is. Egyénileg és osztályszinten is lehet indulni, a jutalom pedig nem más, mint ingyenes táborok vagy osztálykirándulások. A részletekről Nagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa beszél. A Vasvár Népfőiskola sok-sok kezdeményezése között most lássunk egyet, ami tulajdonképpen tehetséggondozás céllal indul, egy pályázatról beszélünk, ugye? Erről beszélgetünk Nagy Krisztinával, szervezővel.
3: Így van, most tavasszal elindítottunk egy alkotói pályázatot, aminek a rövidített címe az, hogy Körkép 2026, és a hosszabb címe pedig az, hogy költészeti örökségünkkel a közösség építésért. Valójában ennek a pályázatnak az a célja, hogy a költészeti örökségen keresztül ápoljuk itt a régió irodalmi identitását. Itt a régió alatt értem Vasvár megyét, Zala megyét, Győr-Moson-Sopron megyét, Veszprém megyét és Fehérvár megyét. A pályázat valójában arról szól, hogy általános iskolások és középiskolások egyéni kategóriában és osztályközösség formájában is pályázhatnak a régióhoz kötődő klasszikus és kortárs alkotók versekre alkothatnak. A pályázati felhívásunkban részletesen bent van, hogy milyen költők verseiből inspirálódhatnak. Csak néhányat sorolok fel. Vörös Sándor, Nagy Gáspár, Nagy László, Csóri Sándor, Petőfi Sándor, Kisfaludi Sándor, Vajda János, kiemeltem Berzsenyi Dániel, ugye születésének 250. évfordulóját ünnepeljük, valamint igyekeztünk kortárs költőket is beletenni a felhívásba, itt is csak tényleg néhányat szeretnénk kiemelni, Devecseri László Vas megyéből, Pődör György Vas megyéből, Tóth Árpád Ferenc Vas megyéből, de hogyha kitekintünk a régióra, akkor Géci János, Kemény Géza. A felhívásunk egyébként fent van a Vasvár Népfőiskola weboldalán, úgyhogy akinek így most ezzel az interjúval felkeltjük a figyelmét, tud érdeklődni ott az oldalon, és fent vannak a telefonszámaink, e-mail címeink is. Mint ahogy mondtam, a egyéni indulók 7. osztálytól 11. osztályig, az osztályközösségek is, akár ez lehet két osztály közösen is, max. 30 főig, 3.-tól 6. osztályig pályázhatnak, és hát 4 nagyobb tématerület van, ami mentén lehet alkotni a felsorolt költők verseire. Az első nagyobb terület az a versmondás, de ez egy nem egy élő versmondás lesz, hanem online várjuk a verseket, a versmondásokat. Ugye most már egy-egy okos telefonnal szinte profi versmondásokat, vagy éppen kamerával lehet rögzíteni, és ez a fiataloknak testhez álló is, úgyhogy a versmondásokat online várjuk. Nyilván ehhez lehetnek különböző helyszínek, nem muszáj otthon elmondani a szobába, vagy az osztályteremben, hanem a vershez passzoló, akár természeti környezetben, patakparton, vagy vasútállomáson, vagy éppen ami a vers hangulatához illeszkedik, olyan helyszínen is el lehet készíteni, illetve lehet effekteket, feliratokat is belehelyezni a videóba, úgyhogy tényleg így számítunk a kreativitásra.

0: Folytatjuk az irodalmi pályázatra szóló felhívás ismertetését, amelyre érdemes odafigyelnie a körmendi általános és középiskolásoknak is. Egyénileg és osztályszinten is lehet indulni, a jutalom pedig ingyenes tábor vagy osztálykirándulás. A részletekről Nagy Krisztina, a Vasárné Főiskola munkatársa beszél.
1: Területhez van egy jelentkezési lap, amit ki kell tölteni a jelentkezéshez, és hát a különböző videó megosztó platformokat jelöltünk meg, amin keresztül el lehet juttatni számunkra a videókat. Ennek a részleteiről nem beszélnék, mert tényleg le van minden írva részletesen a felhívásba, ezt mondom, megtalálható a weboldalunkon, hanem inkább átugranék a következő kategóriára. Művészet, itt azt írtuk ki, vagy azt várjuk el, hogy választanak a diákok egy-egy kedves verset vagy vers részletet, és azt próbálják megjeleníteni valamilyen vizuális formába. Itt sem szabtunk semmilyen határt vagy alkotói technikát meg. Készülhet akvarell, akril, olaj, pénrajz, de gondolkozhatnak a gyerekek nem csak papírra való alkotásra, hanem lehet térbeli alkotás is, akár lemezelés, vagy horgolás, vagy kis plasztika, vagy éppen kerámiával, hogyha valami elkészül egy-egy vershez, de akár készülhetnek digitális képzőművészeti alkotások is, úgyhogy tényleg itt is széles a paletta, és mindenkinek a saját fantáziájára van bízva, hogy milyen képzőművészeti alkotást képzel el egy-egy vers nyomán. Aztán a harmadik kategória pedig szintén egy kicsit így a média kisfilmek világába vezet be bennünket. Igazából egy mozgóképi alkotást várnánk el egy-egy vers nyomán, egy-egy választott vers nyomán. Itt igazából időbeli határt, vagy szabályt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, határoztunk meg. Ez a minimum 2 perc, maximum 10 perc, ami készülhet. Ez lehet természetfilm, lehet élőszereplős, itt sem határoztunk meg semmilyen elvárás. Szintén a fantázia szab határt annak, hogy mi az, ami elkészül. És hát a negyedik kategória, az pedig kicsit a zenevilága. Itt tényleg várjuk az egyszálgitárosokat, vagy akár a kamara zenélőket, vagy a duókat, triókat. Itt azt mondtuk, hogy vagy egy teljes verset zenésítsen meg az illető, vagy az a csapat, aki erre vállalkozik, de lehetnek bent például saját sorok, értem alatt a saját szöveget, vagy mondjuk egy saját refrént. Minimum az a követelmény, hogyha a kiválasztott versből legalább 4 sor szó szerint szerepeljen a dalban, ami megszületik. És itt sem feltétel, hogy profi stúdiófelvétel szülessen, itt is segítségül lehet hívni az okostelefont, és ezt is digitális formában várjuk. És hát a határidőnk az június 5-e, az egyéni indulók tekintetében és az osztályközösségek tekintetében is, és mind a 4 kategória tekintetében. A zsűrizés az szintén online módon zajlik majd, kivéve a képzőművészeti alkotások, hiszen ott, hogyha érkeznek be térbeli alkotások, akkor azokat ugye postai úton várjuk, de mindhárom kategóriában online beérkező alkotások tudnak születni, és hát a június 15-e az a nap, amit mi megszabtunk saját magunknak, hogy online értesítést küldjünk a pályázóknak, és hogy mivel díjazzuk a legjobbakat, a nyár folyamán ezeknek még a dátuma éppen most szerveződik, és most kerülnek ki majd az online oldalainkra. Szervezünk 4 bentlakásos, 5 napos tábort. Lesz egy versíró tábor, ez Sümeg környékén, a Nemeshanyban valósul meg. Lesz egy verszenei tábor, ami az Oszkói Szőlőhegyen a Hegypásztor pincéknél. Lesz egy képzőművészeti tábor, ami Kápolnásnyéken valósul meg, és lesz egy filmes tábor, ami pedig Kiscsőszön valósul meg. És ide várjuk majd azokat a legjobbakat, akik az egyéni kategóriában, ugye a 7-től a 11. osztályig a legjobbnak bizonyultak, és hát itt a táborok során, az összes táborra mondhatom, hogy profi szakemberekkel és mentorokkal fognak együtt dolgozni, tényleg reggeltől estig le lesznek foglalva a táborozók szakmai programokkal, szabadidős programokkal,

0: Folytatjuk az irodalmi pályázatra szóló felhívás ismertetését, amelyre érdemes odafigyelnie a körmendi általános és középiskolásoknak is. Egyénileg és osztályszinten is lehet indulni, a jutalom pedig ingyenes tábor vagy osztálykirándulás. A részletekről Nagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa beszél.
1: És természetesen a táborban való részvétel minden díjazott számára díjmentes lesz, napi ötszöri étkezéssel, valamint a szállás biztosítással, és emellett az egyéni legjobbakat pedig szeretnénk abban is segíteni, hogy a Vasvár Népfőiskola rendezvényein bemutatkozhassanak. És hát az osztályközösségeknek is szerintem nagyon jó kis jutalmat raktunk is össze. Ugye az osztályközösségek alatt értem a 3., 4., 5., 6. osztályt. Az osztályközösségek úgymond legjobbjai, a legjobb pályázók pedig egynapos osztálykirándulásokon tudnak részt venni. Ezt nyilván minden osztállyal le fogjuk egyeztetni, hogy nekik ez mikor lesz megfelelő. Ezek az osztálykirándulások várhatóan a szeptemberi és az októberi hónapban, tehát az ősz elején fognak megvalósulni. Azért, hogy kapcsolódjunk kicsit a pályázati felhíváshoz, szerettük volna ezeket úgy összeállítani, hogy minden kiránduláson legyen egy irodalmi emlékház, amit meg tudnak nézni, ott esetleg találkozni egy kortárs művésszel, aki éppen az adott költő életművével foglalkozik, de természetesen emellett az adott tájegység nevezetességeit, meg látnivalóit is meg tudják ismerni. Az osztálykirándulásnak az utazási költségét, az étkezési költségét, a szakmai program részét, tehát kompletten a teljes osztálykirándulást biztosítjuk a diákok számára, és az osztályok esetében akár két osztály is összefogva, vagy három is nevezhet, max. 30 fő, akit egy-egy ilyen osztályközösségből egy-egy útra el tudunk küldeni. Úgyhogy és számukra is tudunk bemutatkozási lehetőséget biztosítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy mind egyénileg motiváló lehet ez a felhívás, aki így a költészet iránt kicsit érdeklődik, vagy az irodalomban szeretne fejlődni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy biztatok minden gyerkőcöt arra, vagy esetleg pedagógust, aki most hallotta ezt az interjút, hogy még van, hát nem egészen 2 hét jelentkezni, vagy valami jót összehozni.
0: Hát ugye az interjút ez idáig objektív hang jellemezte, tényleg próbáltunk tények szerint a hallgatókhoz szólni, ismertetni ezt a pályázatot, de muszáj a szubjektum hangján is szólnom, mert egyszerűen értékelnem kell így szóban is ezt a folytonos megújulást, innovációt, amivel új és új lendülettel álltok neki programokat hirdetni, akár a felnőtt rétegnek, akár ezúttal a fiataloknak, szóval ez egyszerűen azt szerintem dicsérendő, hogy semmi nem öncélú nálatok, ez sem, mert közösségépítés, tehetséggondozás, az irodalom megszeretetése, szóval és ilyen eredeti gondolatokkal, hogy még nagyobb kedvet csináljatok a korosztálynak, szóval, hogy ez dicséretes, ezt akarom csak kihozni belőle.
1: Hát köszönjük szépen, reméljük, hogy minél több nevező érkezik majd, és remélem, hogy a zsűrinek nehéz dolga lesz. Ja, annyit nem mondtam még, hogy a zsűriben nyilván minden kategóriához kapcsoltam, most nem mondanék neveket, ez majd úgyis nyilvános lesz, egy-egy szakember foglal helyet, tehát a versmondás területén is, a képzőművészet területén is, a filmkészítés területén is, valamint a verszzene területén is, és emellett egy kortárs költő is szerepet vállal a zsűribe, és mivel ezt a pályázatot együttműködő partnerekkel, mint ahogy ugye a tábori helyszínekből is látszódik, nem minden tábor a hegyháton, a Vasi hegyháton valósul meg, ezért az együttműködő szervezetek delegáltjai is helyet foglalnak a zsűriben, majd akik szintén kapcsolódnak a kulturális és oktatási területhez, tehát őket is így mondhatjuk szakemberként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azt kívánom magunknak is, hogy legyen nehéz dolga majd a zsűrinek.
0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja Önöket egy hét múlva is a Régió magazinja. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Népművészeti kiállítás nyílt a kastélyban. Folytatódik a jótékonysági főzőverseny a Rába parton. Körmendi pedagógus lehet az év kedvenc tesi tanára. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
4: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telelt át tojás alakban, július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
3: A növényvédelem a legfontosabb teendő a következő hetekben a szőlészetekben. A szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést már országos szinten szervezik. Ez azonban csak akkor lesz eredményes, ha a gazdák összefognak, figyelmeztet Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
5: A tavaszi munkák nagy részben be vannak fejezve. A nagy kihívás a fitoplazma, ami most fog jelentkezni, az a tavalyi fertőzés. Meg kell tudnunk valamilyen szinten akadályozni, és úgy gondolom, meg is fogjuk, összefogás kell, és ez nem fog másképp működni. Közös felelősség, egyszer kell védekezni, de nem akar már szőlőt termelni, ki kell várni a szőlőtetén. Az elfogadhatatlan megoldás, hogy ott hagyom és majd kivágom egy-két vagy három vagy tíz év múlva. A többiek megélhetését tönkreteszem ezzel. Eddig is okozó gondot, hogy elcsapatot hagyott ültetvények, de most sokkal nagyobbat.
3: A betegség megyénkben is megjelent, ezért több délvasi szőlőterület zárlat alatt van. A fertőzés miatt Csepreg és Kőszeg mellett Csipkerek, Oszkó, Csehi, Csehi Mindszent, Bérbaltavár, Olaszfa és Nagy Tilaj térségében is hatósági intézkedésre volt szükség. Fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők Körmenden. Az Élő Népművészet című kiállítás a Körmendi Kastélyban látható. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be, hangsúlyozta a tárlat megnyitóján Móricz Péter, történész, muzeológus, intézményegységvezető.
6: Ha megviseljük a kiállítás alkotóinak a rakhelyét, akkor megállapíthatjuk, hogy legtöbben körmendiek. Fazekasok az őrségben és a nemvidéken élnek, illetve éltek, de kiállítók érkeztek Felsőmarancról, Kőszegről, Szombathelyről, Nádasról, Gencsapátiból, Egyházisádosról. Vagyis nagy rész Vas megyei anyagok láthatunk kiállítva, a budosi alkotókat is figyelembe véve mondhatjuk, hogy a történeti Vasvármegye területén készültek a teremben látható népművészeti alkotások.
3: A kiállítás június 28-áig látogatható a Körmendi Kastély Szalaterréna termében. A Szociális és Szolgáltató Központot támogatják a júniusi körmendi jótékonysági főzéssel. A programra még várják a jelentkezőket. A rendezvény június 13-án szombaton lesz, és idén legfeljebb 12 csapat nevezését tudják fogadni. A résztvevőknek kell gondoskodniuk az alapanyagokról, fűszerekről és a főzőeszközökről. A rendezvényen becsületkasztás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti kategóriában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint lett az első. A nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-éig lehet. A keresztény értékrend iránt érdeklődő közösség számára biztosít fórumot egy holnapi körmendi találkozó. A keresztény értelmiségiek szövetsége hétfőn 18 órától tartja összejövetelét a Batthyány Örökség Központ aulájában. A rendezvény előadója Kerca Asztrik szerzetes lesz.
2: Időjárás jelentés.
3: Gyakran lesz erős a szél, és csapadék is jöhet a hónap utolsó napján. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
7: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. A hétfői nap a meteorológiai nyár első napja, tehát lassan lezárjuk a tavaszt. Többségében ez száraznak mondható lesz majd az országban. Várjuk még a csapadékot, egyébként itt nyugaton még mindig nem állunk rosszul. Még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepé hullott, azóta meleg az idő.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lezárták a Hársastó sétányát. Körmendi diák az országos médiaverseny legjobbjai között. Felújítják az utat Bajánsenye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi híreit Győrvári Esztertől hallják. Szent Gotthárd is érintett az osztrák aszbeszt ügyben. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége által megvalósított beruházás során a Mária újfalui Hársastó környéke is veszélyes burkolatot kapott. A gyalogos sétányt, valamint a völgyzárógát koronáját egyaránt ausztriai bányákból származó kőzúzalékkal alakították ki. Az aszbeszt szennyezés gyanúja miatt a tóparti területet lezárták, a strand megnyitásáról pedig csak később döntenek, tudatta a gotthárdi önkormányzat. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden turnust a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta Csizmadia Hajnalka, a gyermek és ifjúság egészségügyi osztályvezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
1: Érdemes időben tájékozódni a nyári táborokról. Évről évre egyre színesebb a kínálat. Van robotika, drón és mesterséges intelligencia tábor, túlélő vagy éppen varázsló tábor. A legkeresettebbek továbbra is a sport, az angol, a készségfejlesztő és a katonai táborok. Ez utóbbiból Vasváron szervez a nyár közepétől 5 turnust a Honvédelmi Minisztérium. Ingyenes nyílt napot szerveznek kutyatartók számára június 13-án Körmenden. A programon az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Sophie and Me kutyaiskola foglalkozásainak menetébe. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel, és közös élmény alapú foglalkozásokon vehetnek részt. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők jelezték, kizárólag érvényes oltásokkal rendelkező kutyák vehetnek részt a programon. Burkolat felújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Bajánsenye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezet cserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfalt réteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a bajánsenyei szakaszon. A legjobb 10 versenyző közé jutott a Nagy Diák Média pályázaton egy körmendi fiatal. A Rázsó Imre Technikum tanulója, Szőnye Rózsa Angyalka az online fordulók során előbb az 1000 legjobb, majd a 40 döntős közé került. A Duel Média Hálózat országos versenyére több mint 9500 diák jelentkezett. Jubileumi programsorozattal emlékeznek idén Boldog Brenner János életére és szolgálatára. A Szombathelyen született vértanú pap 80 éve részesült a bérmálás szentségében Pécsen, ezért június elején kiállítással és előadásokkal tisztelegnek az emléke előtt. Brenner János az 1956 utáni egyházüldözés egyik legismertebb magyar vértanúja lett. A vasi kötődésű lelkipásztor életútját ma is példaként állítják a fiatalok elé, írja a bama.hu.
0: Időjárás jelentés.
1: Gyakran lesz erős a szél, és csapadék is jöhet a hónap utolsó napján. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. A hétfői nap a meteorológiai nyár első napja, tehát lassan lezárjuk a tavaszt. többségében ez szárazra mondható lesz majd az országban. Várjuk még a csapadékot, egyébként itt nyugaton még mindig nem állunk rosszul. Még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: nagyon.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Népművészeti kiállítás nyílt a kastélyban. Folytatódik a jótékonysági főzőverseny a Rába parton. Körmendi pedagógus lehet az év kedvenc tesi tanára. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telelkált tojás alakban július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
2: A növényvédelem a legfontosabb teendő a következő hetekben a szőlészetekben. A szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést már országos szinten szervezik. Ez azonban csak akkor lesz eredményes, ha a gazdák összefognak, figyelmeztet Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
4: A tavaszi munkák nagy részben be vannak fejezve. A nagy kihívás a fitoplazma, ami most fog jelentkezni, az a tavalyi fertőzés. Meg kell tudnunk valamilyen szinten akadályozni, és úgy gondolom, meg is fogjuk, összefogás kell, és ez nem fog másképp működni. Közös felelősség, egyszer kell védekezni, de nem akar már szőlőt termelni, ki kell várni a szőlőtet. Az elfogadhatatlan megoldás, hogy ott hagyom és majd kivágom egy-két vagy három vagy tíz év múlva. A többiek megélhetését tönkreteszem ezzel. Eddig is okozó gondot, hogy elcsapatot hagyott ültetvények, de most sokkal nagyobbat.
2: A betegség megyénkben is megjelent, ezért több délvasi szőlőterület zárlat alatt van. A fertőzés miatt Csepreg és Kőszeg mellett Csipkerek, Oszkó, Csehi, Csehi Mintszent, Bérbaltavár, Olaszfa és Nagy-Tilaj térségében is hatósági intézkedésre volt szükség. Fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők Körmenden. Az Élő Népművészet című kiállítás a körmendi kastélyban látható. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be, hangsúlyozta a tárlat megnyitóján Móricz Péter, történész, muzeológus, intézményegységvezető.
5: Ha megviseljük a kiállítás alkotóinak a lakhelyét, akkor megállapíthatjuk, hogy legtöbben körmendiek. Fazekasok az őrségben és a rendvidéken élnek, illetve éltek, de kiállítók érkeztek Felsőmarántról, Kőszegről, Szombathelyről, Nádasról, Gencsapátiból, Egyházisádosról. Vagyis nagy rész Vas megyei anyagok rátekünk kiállítva, a budasi alkotókat is figyelembe véve mondhatjuk, hogy a történeti Vasvármegye területén készültek a teremben látható népművészeti alkotások.
2: A kiállítás június 28-áig látogatható a körmendi kastély Szalaterréna termében. A Szociális és Szolgáltató Központot támogatják a júniusi körmendi jótékonysági főzéssel. A programra még várják a jelentkezőket. A rendezvény június 13-án szombaton lesz, és idén legfeljebb 12 csapat nevezését tudják fogadni. A résztvevőknek kell gondoskodniuk az alapanyagokról, fűszerekről és a főzőeszközökről. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti kategóriában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint lett az első. A nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-éig lehet. A keresztény értékrend iránt érdeklődő közösség számára biztosít fórumot egy holnapi körmendi találkozó. A keresztény értelmiségiek szövetsége hétfőn, 18 órától tartja összejövetelét a Batthyány Örökség Központ aulájában. A rendezvény előadója Kerca Asztrik szerzetes lesz.
1: Időjárás jelentés.
2: Gyakran lesz erős a szél, és csapadék is jöhet a hónap utolsó napján. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
0: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. A hétfői nap a meteorológiai nyár első napja, tehát lassan lezárjuk a tavaszt. Többségében ez száraznak mondható lesz majd az országban. Várjuk még a csapadékot, egyébként itt nyugaton még mindig nem állunk rosszul. Még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: בלי צ'נקי שם לאט בנם כתובה פילת senki sem bán.
1: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta kétszer 60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Leázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfelel.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Lezárták a Hársastó sétányát. Körmendi diák az országos médiaverseny legjobbjai között. Felújítják az utat Bajánsenye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi híreit Györvári Esztertől hallják. Szent Gotthárd is érintett az osztrák aszbeszt ügyben. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége által megvalósított beruházás során a Mária újfalui Hársastó környéke is veszélyes burkolatot kapott. A gyalogos sétányt, valamint a völgyzárógát koronáját egyaránt ausztriai bányákból származó kőzúzalékkal alakították ki. Az aszbeszt szennyezés gyanúja miatt a tóparti területet lezárták, a strand megnyitásáról pedig csak később döntenek, tudatta a gotthárdi önkormányzat. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden turnust a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta Csizmadia Hajnalka, a gyermek és ifjúság egészségügyi osztályvezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
1: Érdemes időben tájékozódni a nyári táborokról. Évről évre egyre színesebb a kínálat. Van robotika, drón és mesterséges intelligencia tábor, túlélő vagy éppen varázsló tábor. A legkeresettebbek továbbra is a sport, az angol, a készségfejlesztő és a katonai táborok. Ez utóbbiból Vasváron szervez a nyár közepétől 5 turnust a Honvédelmi Minisztérium. Ingyenes nyílt napot szerveznek kutyatartók számára június 13-án Körmenden. A programon az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Sophie and Me kutyaiskola foglalkozásainak menetébe. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel, és közös élmény alapú foglalkozásokon vehetnek részt. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők jelezték, kizárólag érvényes oltásokkal rendelkező kutyák vehetnek részt a programon. Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Bajánsenye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezet cserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfalt réteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a bajánsenyei szakaszon. A legjobb 10 versenyző közé jutott a Nagy Diák Média pályázaton egy körmendi fiatal. A Rázsó Imre Technikum tanulója, Szőnye Rózsa Angyalka az online fordulók során előbb az 1000 legjobb, majd a 40 döntős közé került. A Duel Média Hálózat országos versenyére több mint 9500 diák jelentkezett. Jubileumi programsorozattal emlékeznek idén Boldog Brenner János életére és szolgálatára. A Szombathelyen született vértanú pap 80 éve részesült a bérmálás szentségében Pécsen, ezért június elején kiállítással és előadásokkal tisztelegnek az emléke előtt. Brenner János az 1956 utáni egyházüldözés egyik legismertebb magyar vértanúja lett. A vasi kötődésű lelkipásztor életútját ma is példaként állítják a fiatalok elé, írja a bama.hu.
0: Időjárás jelentés.
1: Gyakran lesz erős a szél, és csapadék is jöhet a hónap utolsó napján. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel. A hétfői nap a meteorológiai nyár első napja, tehát lassan lezárjuk a tavaszt. többségében ez szárazra mondható lesz majd az országban. Várjuk még a csapadékot, egyébként itt nyugaton még mindig nem állunk rosszul. Még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. Simple as sound.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Népművészeti kiállítás nyílt a kastélyban. Folytatódik a jótékonysági főzőverseny a Rába parton. Körmendi pedagógus lehet az év kedvenc tesi tanára. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telelt tojás alakban, július elejéig kelnek ki. A tőkék alsón részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: A növényvédelem a legfontosabb teendő a következő hetekben a szőlészetekben. A szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést már országos szinten szervezik. Ez azonban csak akkor lesz eredményes, ha a gazdák összefognak, figyelmeztet Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: A tavaszi munkák nagy részben be vannak fejezve. A nagy kihívás a fitoplazma, ami most fog jelentkezni, az a tavalyi fertőzés. Meg kell tudnunk valamilyen szinten akadályozni, és úgy gondolom, meg is fogjuk, összefogás kell, és ez nem fog másképp működni. Közös felelősség, egyszer kell védekezni, de nem akar már szőlőt termelni, ki kell várni a szőlőtetén. Az elfogadhatatlan megoldás, ott hagyom és majd kivágom egy-két vagy három vagy tíz év múlva. A többiek megélhetését tönkreteszem ezzel. Eddig is okozó gondot, hogy elcsapatot hagyott ültetvények, de most sokkal nagyobbat.
1: A betegség megyénkben is megjelent, ezért több délvasi szőlőterület zárlat alatt van. A fertőzés miatt Csepreg és Kőszeg mellett Csipkerek, Oszkó, Csehi, Csehi Mintszent, Bérbaltavár, Olaszfa és Nagy Tilaj térségében is hatósági intézkedésre volt szükség. Fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők Körmenden. Az Élő Népművészet című kiállítás a körmendi kastélyban látható. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be, hangsúlyozta a tárlat megnyitóján Móricz Péter, történész, muzeológus, intézmény egységvezető.
4: Ha megviseljük a kiállítás alkotóinak a rakhelyét, akkor megállapíthatjuk, hogy legtöbben körmendiek. Fazekasok az őrségben és a nemvidéken élnek, illetve éltek, de kiállítók érkeztek Felsőmarántról, Kőszegről, Szombathelyről, Nádasról, Gencsapátiból, Egyházisvárosról. Vagyis nagy egy Vas megyei anyagok láthatunk kiállítva, a budasi alkotókat is figyelembe véve mondhatjuk, hogy a történeti Vasvár megye területén készültek a teremben látható népművészeti alkotások.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a körmendi kastély Szalaterréna termében. A Szociális és Szolgáltató Központot támogatják a júniusi körmendi jótékonysági főzéssel. A programra még várják a jelentkezőket. A rendezvény június 13-án szombaton lesz, és idén legfeljebb 12 csapat nevezését tudják fogadni. A résztvevőknek kell gondoskodniuk az alapanyagokról, fűszerekről és a főzőeszközökről. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti kategóriában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint lett az első. A nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-éig lehet. A keresztény értékrend iránt érdeklődő közösség számára biztosít fórumot egy holnapi körmendi találkozó. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége hétfőn 18 órától tartja összejövetelét a Batthyány Örökség Központ aulájában. a rendezvény előadója Kerca Asztrix szerzetes lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Változatos időjárást tartogatnak június első napjai, gyakran kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: Lassan lezárjuk a tavaszt, várjuk még a csapadékot, egyébként még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő. A felszín ilyenkor, amikor ennyire száraz volt az előző időszak, gyorsan kiszárad, meg akik kiskertet is művelnek, hobbikertészek látják, hogy egy-két nap után azért már nem áll röntözni, hát bízunk benne, hogy júniusban aztán. Bár a május sem volt olyan rossz, azért országosan sem, de azért júniusban legalább egy területi átlagban egy 80-100 mm-nek kellene hullani, kicsit biztosabb legyen, nem csak a nyugat-magyarországi, hanem az alföldi helyzet is csapadékilag.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8

99.8 Körment rádiója. Rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lezárták a Hársastó sétányát. Körmendi diák az országos médiaverseny legjobbjai között. Felújítják az utat Bajánsenye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi híreit Györvári Esztertől hallják. Szent Gotthárd is érintett az osztrák aszbeszt ügyben. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége által megvalósított beruházás során a Mária újfalui Hársastó környéke is veszélyes burkolatot kapott. A gyalogos sétányt, valamint a völgyzárógát koronáját egyaránt ausztriai bányákból származó kőzúzalékkal alakították ki. Az aszbeszt szennyezés gyanúja miatt a tóparti területet lezárták, a strand megnyitásáról pedig csak később döntenek, tudatta a gotthárdi önkormányzat. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden turnust a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta Csizmadia Hajnalka, a gyermek és ifjúság egészségügyi osztályvezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
1: Érdemes időben tájékozódni a nyári táborokról. Évről évre egyre színesebb a kínálat. Van robotika, drón és mesterséges intelligencia tábor, túlélő vagy éppen varázsló tábor. A legkeresettebbek továbbra is a sport, az angol, a készségfejlesztő és a katonai táborok. Ez utóbbiból Vasváron szervez a nyár közepétől 5 turnust a Honvédelmi Minisztérium. Ingyenes nyílt napot szerveznek kutyatartók számára június 13-án Körmenden. A programon az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Sophie and Me kutyaiskola foglalkozásainak menetébe. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel, és közös élmény alapú foglalkozásokon vehetnek részt. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők jelezték, kizárólag érvényes oltásokkal rendelkező kutyák vehetnek részt a programon. Burkolat felújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Bajánsenye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezet cserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfalt réteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a bajánsenyei szakaszon. A legjobb 10 versenyző közé jutott a Nagy Diák Média pályázaton egy körmendi fiatal. A Rázsó Imre Technikum tanulója, Szőnye Rózsa Angyalka az online fordulók során előbb az 1000 legjobb, majd a 40 döntős közé került. A DUE Média Hálózat országos versenyére több mint 9500 diák jelentkezett. Jubileumi programsorozattal emlékeznek idén Boldog Brenner János életére és szolgálatára. A Szombathelyen született vértanú pap 80 éve részesült a bérmálás szentségében Pécsen, ezért június elején kiállítással és előadásokkal tisztelegnek az emléke előtt. Brenner János az 1956 utáni egyházüldözés egyik legismertebb magyar vértanúja lett. A vasi kötődésű lelkipásztor életútját ma is példaként állítják a fiatalok elé, írja a bama.hu.
0: Időjárás jelentés.
1: Változatos időjárást tartogatnak június első napjai, gyakran kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Lassan lezárjuk a tavaszt, várjuk még a csapadékot, egyébként még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő. A felszín ilyenkor, amikor ennyire száraz volt az előző időszak, gyorsan kiszárad, meg akik kiskertet is művelnek, hobbikertészek látják, hogy egy-két nap után azért már nem állt röntözni, hát bízunk benne, hogy júniusban aztán, már a május sem volt olyan rossz, azért országosan sem, de azért júniusban legalább egy területi átlagban egy 80-100 mm-nek kellene hullani, kicsit biztosabb legyen, nem csak a nyugat-magyarországi, hanem az alföldi helyzet is csapadékilag.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Népművészeti kiállítás nyílt a kastélyban. Folytatódik a jótékonysági főzőverseny a Rába parton. Körmendi pedagógus lehet az év kedvenc tesi tanára. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telelkált tojás alakban július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összes 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: A növényvédelem a legfontosabb teendő a következő hetekben a szőlészetekben. A szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést már országos szinten szervezik. Ez azonban csak akkor lesz eredményes, ha a gazdák összefognak, figyelmeztet Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: A tavaszi munkák nagy részben be vannak fejezve. A nagy kihívás a fitoplazma, ami most fog jelentkezni, az a tavalyi fertőzés. Meg kell tudnunk valamilyen szinten akadályozni, és úgy gondolom, meg is fogjuk, összefogás kell, és ez nem fog másképp működni, közös felelősség. Egyszer kell védekezni, de nem akar már szőlőt termelni, ki kell bánni a szőlőtetén. Az elfogadhatatlan megoldás, hogy ott hagyom és majd kivágom egy-két vagy három vagy tíz év múlva. A többiek megélhetését tönkreteszem ezzel. Eddig is okozó gondot, hogy elcsapatot hagyott ültetvények, de most sokkal nagyobbat.
1: A betegség megyénkben is megjelent, ezért több délvasi szőlőterület zárlat alatt van. A fertőzés miatt Csepreg és Kőszeg mellett Csipkerek, Oszkó, Csehi Mindszent, Bérbaltavár, Olaszfa és Nagy Tilaj térségében is hatósági intézkedésre volt szükség. Fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők Körmenden. Az Élő Népművészet című kiállítás a körmendi kastélyban látható. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be, hangsúlyozta a tárlat megnyitóján Móricz Péter, történész, muzeológus, intézményegységvezető.
4: Ha megviseljük a kiállítás alkotóinak a rakhelyét, akkor megállapíthatjuk, hogy legtöbben körmendiek. Fazekasok az őrségben és a nemvidéken élnek, illetve éltek, de kiállítók érkeztek Felsőmarancról, Kőszegről, Szombathelyről, Nádasról, Rendcsapátiból, Egyházisádosról. Vagyis nagy egy Vas megyei anyagok rátekünk kiállítva, a budasi alkotókat is figyelembe véve mondhatjuk, hogy a történeti Vasvármegye területén készültek a teremben látható népművészeti alkotások.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a körmendi kastély Szalaterréna termében. A Szociális és Szolgáltató Központot támogatják a júniusi körmendi jótékonysági főzéssel. A programra még várják a jelentkezőket. A rendezvény június 13-án szombaton lesz, és idén legfeljebb 12 csapat nevezését tudják fogadni. A résztvevőknek kell gondoskodniuk az alapanyagokról, fűszerekről és a főzőeszközökről. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti kategóriában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint lett az első. A nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-éig lehet. A keresztény értékrend iránt érdeklődő közösség számára biztosít fórumot egy holnapi körmendi találkozó. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége hétfőn 18 órától tartja összejövetelét a Batthyány Örökség Központ aulájában. A rendezvény előadója Kerca Asztrik szerzetes lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Változatos időjárást tartogatnak június első napjai, gyakran kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: Lassan lezárjuk a tavaszt, várjuk még a csapadékot, egyébként még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő. A felszín ilyenkor, amikor ennyire száraz volt az előző időszak, gyorsan kiszárad, meg akik kiskertet is művelnek, hobbikertészek látják, hogy egy-két nap után azért már nem áll röntözni, hát bízunk benne, hogy júniusban aztán. Bár a május se volt olyan rossz, azért országosan sem, de azért júniusban legalább egy területi átlagban egy 80-100 mm-nek kellene hullani, kicsit biztosabb legyen, nem csak a nyugat-magyarországi, hanem az alföldi helyzet is csapadékilag.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lezárták a Hársastó sétányát. Körmendi diák az országos médiaverseny legjobbjai között. Felújítják az utat Bajánsenye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi híreit Győrvári Esztertől hallják. Szent Gotthárd is érintett az osztrák aszbeszt ügyben. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége által megvalósított beruházás során a Mária újfalui Hársastó környéke is veszélyes burkolatot kapott. A gyalogos sétányt, valamint a völgyzárógát koronáját egyaránt ausztriai bányákból származó kőzúzalékkal alakították ki. Az aszbeszt szennyezés gyanúja miatt a tóparti területet lezárták, a strand megnyitásáról pedig csak később döntenek, tudatta a gotthárdi önkormányzat. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden turnust a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta Csizmadia Hajnalka, a gyermek és ifjúság egészségügyi osztályvezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
1: Érdemes időben tájékozódni a nyári táborokról. Évről évre egyre színesebb a kínálat. Van robotika, drón és mesterséges intelligencia tábor, túlélő vagy éppen varázsló tábor. A legkeresettebbek továbbra is a sport, az angol, a készségfejlesztő és a katonai táborok. Ez utóbbiból Vasváron szervez a nyár közepétől 5 turnust a Honvédelmi Minisztérium. Ingyenes nyílt napot szerveznek kutyatartók számára június 13-án Körmenden. A programon az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Sophie and Me kutyaiskola foglalkozásainak menetébe. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel, és közös élmény alapú foglalkozásokon vehetnek részt. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők jelezték, kizárólag érvényes oltásokkal rendelkező kutyák vehetnek részt a programon. Burkolat felújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Bajánsenye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezet cserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfalt réteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a bajánsenyei szakaszon. A legjobb 10 versenyző közé jutott a Nagy Diák Média pályázaton egy körmendi fiatal. A Rázsó Imre Technikum tanulója, Szőnye Rózsa Angyalka az online fordulók során előbb az 1000 legjobb, majd a 40 döntős közé került. A Duel Média Hálózat országos versenyére több mint 9500 diák jelentkezett. Jubileumi programsorozattal emlékeznek idén Boldog Brenner János életére és szolgálatára. A Szombathelyen született vértanú pap 80 éve részesült a bérmálás szentségében Pécsen, ezért június elején kiállítással és előadásokkal tisztelegnek az emléke előtt. Brenner János az 1956 utáni egyházüldözés egyik legismertebb magyar vértanúja lett. A vasi kötődésű lelkipásztor életútját ma is példaként állítják a fiatalok elé, írja a bama.hu.
0: Időjárás jelentés.
1: Változatos időjárást tartogatnak június első napjai, gyakran kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Lassan lezárjuk a tavaszt, várjuk még a csapadékot, egyébként még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő. A felszín ilyenkor, amikor ennyire száraz volt az előző időszak, gyorsan kiszárad, meg akik kiskertet is művelnek, hobbikertészek látják, hogy egy-két nap után azért már nem állt öntözni, hát bízunk benne, hogy júniusban aztán, bár a május sem volt olyan rossz, azért országosan sem, de azért júniusban legalább egy területi átlagban egy 80-100 mm-nek kellene hullani, kicsit biztosabb legyen, nem csak a nyugat-magyarországi, hanem az alföldi helyzet is csapadékilag.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8.

0: our holes, but we carry on.
1: Görmende FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
2: Beszállt az éj is, beszállok én is. Ha bárki keresne, azt talál.

az az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok, csak ahogy a feneket tekerted letaglózott. Nem sűrűn tangózok, de miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros, és ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narrálom.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Népművészeti kiállítás nyílt a kastélyban. Folytatódik a jótékonysági főzőverseny a Rába parton. Körmendi pedagógus lehet az év kedvenc tesi tanára. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telelt tojás alakban július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: A növényvédelem a legfontosabb teendő a következő hetekben a szőlészetekben. A szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést már országos szinten szervezik. Ez azonban csak akkor lesz eredményes, ha a gazdák összefognak, figyelmeztet Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: A tavaszi munkák nagy részben be vannak fejezve. A nagy kihívás a fitoplazma, ami most fog jelentkezni, az a tavalyi fertőzés. Meg kell tudnunk valamilyen szinten akadályt, és úgy gondolom, meg is fogjuk, összefogás kell, és ez nem fog másképp működni. Közös felelősség. Egyszer kell védekezni, de nem akar már szőlőt termelni, ki kell várni a szőlőtetén. Az elfogadhatatlan megoldás, hogy ott hagyom, és majd kivágom egy-két, vagy három, vagy tíz év múlva a többiek megélhetését tönkreteszem ezzel. Eddig is okozó gondot, hogy elcsapodott hagyott ültetvények, de most sokkal nagyobbat.
1: A betegség megyénkben is megjelent, ezért több délvasi szőlőterület zárlat alatt van. A fertőzés miatt Csepreg és Kőszeg mellett Csipkerek, Oszkó, Csehi, Csehi Mindszent, Bérbaltavár, Olaszfa és Nagy Tilaj térségében is hatósági intézkedésre volt szükség. Fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők Körmenden. Az Élő Népművészet című kiállítás a körmendi kastélyban látható. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be, hangsúlyozta a tárlat megnyitóján Móricz Péter, történész, muzeológus, intézmény egységvezető.
4: Ha megviseljük a kiállítás alkotóinak a lakhelyét, akkor megállapíthatjuk, hogy Esztergom Körmendiért. Fazekasok az őrségben és a Rendvidéken élnek, illetve éltek, de kiállítók érkeztek Felsőmarántról, Kőszegről, Szombathelyről, Nádasról, Gencsapátiból, Egyházisvárosról. Vagyis nagy rész vasmegyei anyagot láthatunk kiállítva, a budosi alkotókat is figyelembe véve mondhatjuk, hogy a történeti vasvármegye területén készültek a teremben látható népművészeti alkotások.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a körmendi kastély Szalaterréna termében. A Szociális és Szolgáltató Központot támogatják a júniusi körmendi jótékonysági főzéssel. A programra még várják a jelentkezőket. A rendezvény június 13-án szombaton lesz, és idén legfeljebb 12 csapat nevezését tudják fogadni. A résztvevőknek kell gondoskodniuk az alapanyagokról, fűszerekről és a főzőeszközökről. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti kategóriában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint lett az első. A nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-éig lehet. A keresztény értékrend iránt érdeklődő közösség számára biztosít fórumot egy holnapi körmendi találkozó. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége hétfőn 18 órától tartja összejövetelét a Batthyány Örökség Központ aulájában. A rendezvény előadója Kerca Asztrik szerzetes lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Változatos időjárást tartogatnak június első napjai, gyakran kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: Lassan lezárjuk a tavaszt, várjuk még a csapadékot, egyébként még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő. A felszín ilyenkor, amikor ennyire száraz volt az előző időszak, gyorsan kiszárad, meg akik kiskertet is művelnek, hobbikertészek látják, hogy egy-két nap után azért már nem állt röntözni, hát bízunk benne, hogy júniusban aztán, bár a május sem volt olyan rossz, azért országosan sem, de azért júniusban legalább egy területi átlagban egy 80-100 mm-nek kellene hullani, kicsit biztosabb legyen, nem csak a nyugat-magyarországi, hanem az alföldi helyzet is csapadékilag.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Kák után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, de ne gondolkod.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hazai Turmix, csak magyarok, összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, kétszekeres, ahol jártam, ott ne keres.

0: rendeznek kutyatartók számára június 13-án Körmenden. A programon az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Sophie and Me kutyaiskola foglalkozásainak menetébe. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel, és közös élmény alapú foglalkozásokon vehetnek részt. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a szervezők jelezték, kizárólag érvényes oltásokkal rendelkező kutyák vehetnek részt a programon. Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Bajánsenye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezet cserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfalt réteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a Bajánsenyei szakaszon. A legjobb 10 versenyző közé jutott a Nagy Diák Média pályázaton egy körmendi fiatal. A Rázsó Imre Technikum tanulója, Szőnye Rózsa Angyalka az online fordulók során előbb az 1000 legjobb, majd a 40 döntős közé került. A DUE Média Hálózat országos versenyére több mint 9500 diák jelentkezett. Jubileumi programsorozattal emlékeznek idén Boldog Brenner János életére és szolgálatára. A Szombathelyen született vértanú pap 80 éve részesült a bérmálás szentségében Pécsen, ezért június elején kiállítással és előadásokkal tisztelegnek az emléke előtt. Brenner János az 1956 utáni egyházüldözés egyik legismertebb magyar vértanúja lett. A vasi kötődésű lelkipásztor életútját ma is példaként állítják a fiatalok elé, írja a bama.hu.
1: Időjárás jelentés.
0: Változatos időjárást tartogatnak június első napjai, gyakran kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Lassan lezárjuk a tavaszt, várjuk még a csapadékot, egyébként még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő. A felszín ilyenkor, amikor ennyire száraz volt az előző időszak, gyorsan kiszárad, meg akik kiskertet is művelnek, hobbikertészek látják, hogy egy-két nap után azért már nem állt röntözni, hát bízunk benne, hogy júniusban aztán. Bár a május sem volt olyan rossz, azért országosan sem, de azért júniusban legalább egy területi átlagban egy 80-100 mm-nek kellene hullani, kicsit biztosabb legyen, nem csak a nyugat-magyarországi, hanem az alföldi helyzet is csapadékilag.
1: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
3: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
1: Rockstráda!
4: Igen, itt a 107. adásunk. Kellemes rádiózást kívánva köszöntöm a hallgatóinkat. Első blokkunkban Jeff Golub zenéjével ismertetem meg Önöket. Sajnos, az 1955-ben született amerikai jazzgitáros 60 évet volt csak közöttünk. Számos rock és popzenész mellett dolgozott kísérőként. 1988-tól szóló karrierbe kezdett, és az Avenue Blue együttes vezetője volt. Jeff Golubot hallgatva jó rádiózást kívánok Önöknek!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Népművészeti kiállítás nyílt a kastélyban. Folytatódik a jótékonysági főzőverseny a Rába parton. Körmendi pedagógus lehet az év kedvenc tesi tanára. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telelt tojás alakban, július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: A növényvédelem a legfontosabb teendő a következő hetekben a szőlészetekben. A szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést már országos szinten szervezik. Ez azonban csak akkor lesz eredményes, ha a gazdák összefognak, figyelmeztet Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: A tavaszi munkák nagy részben be vannak fejezve. A nagy kihívás a fitoplazma, ami most fog jelentkezni, az a tavalyi fertőzés. Meg kell tudnunk valamilyen szinten akadályt, és úgy gondolom, meg is fogjuk, összefogás kell, és ez nem fog másképp működni. Közös felelősség, egyszer kell védekezni, de nem akar már szőlőt termelni, ki kell várni a szőlőtetni. Az elfogadhatatlan megoldás, hogy ott hagyom, és majd kivágom egy-két, vagy három, vagy tíz év múlva a többiek megélhetését tönkreteszem ezzel. Eddig is okozó gondot, hogy elcsapatot hagyott ültetni, de most sokkal nagyobbat.
1: A betegség megyénkben is megjelent, ezért több délvasi szőlőterület zárlat alatt van. A fertőzés miatt Csepreg és Kőszeg mellett Csipkerek, Oszkó, Csehi Mindszent, Bérbaltavár, Olaszfa és Nagy Tilaj térségében is hatósági intézkedésre volt szükség. Fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők Körmenden. Az Élő Népművészet című kiállítás a körmendi kastélyban látható. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be, hangsúlyozta a tárlat megnyitóján Móricz Péter, történész, muzeológus, intézmény egységvezető.
4: Ha megviseljük a kiállítás alkotónak a lakhelyét, akkor megállapíthatjuk, hogy legtöbben Körmendiek. Fazekasok az őrségben és a rendvidéken élnek, illetve éltek, de kiállítók érkeztek Felsőmarántról, Kőszegről, Szombathelyről, Nádasról, Gencsapátiból, Egyházisvárosról. Vagyis nagy rész Vas megyei anyagok rátekünk kiállítva, a budasi alkotókat is figyelembe véve mondhatjuk, hogy a történeti Vasvármegye területén készültek a teremben látható népművészeti alkotások.
1: A kiállítás június 28-áig látogatható a körmendi kastély Szalaterréna termében. A Szociális és Szolgáltató Központot támogatják a júniusi körmendi jótékonysági főzéssel. A programra még várják a jelentkezőket. A rendezvény június 13-án szombaton lesz, és idén legfeljebb 12 csapat nevezését tudják fogadni. A résztvevőknek kell gondoskodniuk az alapanyagokról, fűszerekről és a főzőeszközökről. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti kategóriában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint lett az első. A nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-éig lehet. A keresztény értékrend iránt érdeklődő közösség számára biztosít fórumot egy holnapi körmendi találkozó. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége hétfőn 18 órától tartja összejövetelét a Batthyány Örökség Központ aulájában. A rendezvény előadója Kerca Asztrik szerzetes lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Változatos időjárást tartogatnak június első napjai, gyakran kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: Lassan lezárjuk a tavaszt, várjuk még a csapadékot, egyébként még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő. A felszín ilyenkor, amikor ennyire száraz volt az előző időszak, gyorsan kiszárad, meg aki kiskertet is művel.

0: Kanada. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
1: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda!
2: A műsor második blokkjában a korábbiról már ismert Jazz Holland and his Rhythm and Blues Orchestra következik. Jazz Holland, a kiváló zongorista, egy folyton módosított felállás a zenekarával és a meghívott előadókkal készítette az albumjait. Az elhangzó stílus kavalkád tettei élvezetessé ezeket a korongokat. Most is ezekből következik majd egy órányi hanganyag. Jazz Holland és zenekara társaságában kellemes időtöltés kívánok Önöknek.
3: I think it's time then to welcome, as Malcolm Hardy did earlier, all the way from behind that door, the orchestra of Enormous Love.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Rockstar a mai egyben a 107. műsorában Jeff Galub, valamint Joss Holland és zenekar a szerzeményét hallották. Adásunkat jövő vasárnap este 7 órától megismételjük. További jó rádozást a Körmend FM 99.8-on, illetve az internet felületén. Köszönve figyelmüket, a technikai segítséget nyújtó Galambos Gábor és Tóth Cili nevében is további szép estét, a jövő héten sikereket és jó egészséget kíván a műsor szerkesztője és vezetője, Mészáros Árpád.
1: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
2: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szállulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
1: Rockstráda! Körmend és a világhírei a 99.8-on.
3: Lezárták a Hársastó sétányát. Körmendi diák az országos médiaverseny legjobbjai között. Felújítják az utat Bajánsenye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi híreit Győrvári Esztertől hallják. Szent Gotthárd is érintett az osztrák aszbeszt ügyben. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége által megvalósított beruházás során a Mária újfalui Hársastó környéke is veszélyes burkolatot kapott. A gyalogos sétányt, valamint a völgyzárógát koronáját egyaránt ausztriai bányákból származó kőzúzalékkal alakították ki. Az aszbeszt szennyezés gyanúja miatt a tóparti területet lezárták, a strand megnyitásáról pedig csak később döntenek, tudatta a gotthárdi önkormányzat. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden turnust a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta Csizmadia Hajnalka, a gyermek és ifjúság egészségügyi osztályvezetője.
4: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében két újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
3: Érdemes időben tájékozódni a nyári táborokról. Évről évre egyre színesebb a kínálat. Van robotika, drón és mesterséges intelligencia tábor, túlélő vagy éppen varázsló tábor. A legkeresettebbek továbbra is a sport, az angol,

0: és regisztrációhoz kötött. A szervezők jelezték, kizárólag érvényes oltásokkal rendelkező kutyák vehetnek részt a programon. Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Bajánsenye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezet cserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfalt réteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a bajánsenyei szakaszon. A legjobb 10 versenyző közé jutott a Nagy Diák Média pályázaton egy körmendi fiatal. A Rázsó Imre Technikum tanulója, Szőnye Rózsa Angyalka az online fordulók során előbb az 1000 legjobb, majd a 40 döntős közé került. A DUE Média Hálózat országos versenyére több mint 9500 diák jelentkezett. Jubileumi programsorozattal emlékeznek idén Boldog Brenner János életére és szolgálatára. A Szombathelyen született vértanú pap 80 éve részesült a bérmálás szentségében Pécsen, ezért június elején kiállítással és előadásokkal tisztelegnek az emléke előtt. Brenner János az 1956 utáni egyházüldözés egyik legismertebb magyar vértanúja lett. A vasi kötődésű lelkipásztor életútját ma is példaként állítják a fiatalok elé, írja a bama.hu.
1: Időjárás jelentés.
0: Változatos időjárást tartogatnak június első napjai, gyakran kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Lassan lezárjuk a tavaszt, várjuk még a csapadékot, egyébként még abból a csapadékból táplálkozó zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő. A felszín ilyenkor, amikor ennyire száraz volt az előző időszak, gyorsan kiszárad, meg akik kiskertet is művelnek, hobbikertészek látják, hogy egy-két nap után azért már nem áll fröntözni, hát bízunk már, hogy júniusban aztán. Bár a május sem volt olyan rossz, azért országosan sem, de azért júniusban legalább egy területi átlagban egy 80-100 mm-nek kellene hullani, kicsit biztosabb legyen, nem csak a nyugat-magyarországi, hanem az alföldi helyzet is csapadékilag.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Gyógyító frekvenciák, mesterséges intelligencia a pedagógiában, és a drónok felelősséggel történő használata. Ez is a témánk lesz mai tudományos magazinunkban. Üdvözlök mindenkit, én Strasser Andrea vagyok, és már is belevágunk a témákba. Előtte lássuk, hogy hányféle dologgal lesz ma dolgunk. Az észt iskolákban nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. Ezzel biztosan fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy vajon gyógyító frekvencia vagy tudományos átverés az, hogy a 432-es herces zenéknek gyógyító hatása van. Májustól számíthatunk a termetes törős darazsak feltűnésére a kertjeinkben, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel is foglalkozunk majd, és azzal is, hogy hogyan lát egy drónszem, és miben rejlik a felelősséggel való drón használat. A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Ez is egy érdekes téma, és nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, ezt állítják a szakértők, ez is egy fontos téma. Afrika hamarosan ketté szakadhat, az elmúlt napokban, hetekben ez is fontos hír volt. Egyébként a földrészek ketté szakadásának és vándorlásának a tudomány mai állása szerint van magyarázata. Ezzel is fogunk foglalkozni. De mindenek előtt hazai hírrel kezdünk, ahogy általában szoktuk, ugyanis magyar tudományos felfedezés hozhat áttörést a krónikus betegségek gyógyításában, adta hírül az Index tudományos rovata. Én Strasser Andrea vagyok, vágjunk is bele, és akkor kezdjük ezzel a témával. A modern orvostudomány évtizedek óta a sejtek és gének szintjén keresi a választ a rákra és más krónikus betegségekre is, miközben egy magyar kutatás szerint lehet, hogy a megoldás ennél is mélyebben rejtőzik. A deutérium megvonás köré épülő nemzetközi tudományos eredmények most már nem csupán egy vitatott elméletet, hanem egy formálódó új biológiai szemléletet rajzolnak ki, olyat, amely alapjaiban írhatja át a daganatok, a cukorbetegség, vagy akár az idegrendszeri betegségek kezeléséről alkotott eddigi képet. Az, hogy a világ vezető kutatóintézeteinek tudósai Budapesten beszéltek paradigmaváltásról, jól mutatja, hogy a magyar felfedezés már nem a periférián mozog, hanem egyre inkább a jövő orvoslásának egyik lehetséges irányává válik. No de hogy mi volt ez a bizonyos tanácskozás? Április 22-én és 23-án Budapesten rendezték meg az 5. nemzetközi deutérium depléció konferenciát, ahol kimondottan a deutérium megvonás kutatásának legújabb eredményeiről tanácskoztak a résztvevők. De hogy értsük, hogy miről van szó, a deutérium a hidrogén egyik természetes, stabil izotópja, amely a közönséges hidrogénnel ellentétben atommagjában a proton mellett egy neutront is tartalmaz. A deutérium megvonás kutatása Somjai Gábor kutatóbiológus nevéhez fűződik, aki azt mondja, hogy többek között a cukorbetegség és a daganatos betegségek kapcsán lehet, hogy a megoldás nem a sejtek, a biokémiai folyamatok szintjén, hanem azoknál is mélyebb szinten rejlik, illetve lehet, hogy a kulcs nem egy új gyógyszerben, hanem az élet legalapvetőbb elemeinek arányában, egy a molekuláris szint alatti szabályozórendszerben keresendő. Ezt fedezte fel tulajdonképpen Somjai Gábor, aki több mint 3 évtizede vizsgálja a hidrogén izotópjának, a deutériumnak a szerepét a sejtek működésében. Tudományos eredményei új dimenziót nyithatnak a daganatgyógyászatban.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: And beautiful.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Afrika hamarosan ketté szakadhat, egy friss kutatás szerint a föld köpenye szivárog az egyik Afrika közepén húzódó törésvonalnál, írja a Telex tudományos rovata. Ez annak lehet a jele, hogy a kontinens ketté szakadhat, bár azt mondják a tudósok, hogy elméletileg ez a folyamat jelenlegi számításaik szerint több évmillióig is eltarthat. Egyébként Afrika ketté szakadásáról, mármint a földrész a kontinens ketté szakadásáról már egy évvel ezelőtt is voltak hírek a kutatók részéről. Azért gondolják, hogy mindez megtörténhet, mert váratlanul nagy mennyiségű hélium szabadult fel a Kafuét törésvonalnál, amelynek kémiai összetétele alapján a zambiai melegvizes források közvetlen kapcsolatban vannak a földköpennyel, így abból a felszínre jutnak különböző anyagok. Egy aktív törésvonal nem feltétlenül jelenti azt, hogy jelentős változás áll majd be a föld külső rétegeiben, de a kutatók azért szemmel tartják a fejleményeket. A Kafuét törésvonal nagyjából 2500 km hosszú, és a geológusok már egy ideje figyelik, annyira jellegzetes események zajlanak a környékén. Bár a törésvonalak egy kontinensen úgy általában nem példátlanul ritkák, azért nehéz megítélni, így megfigyelni is, hogy mikor indul meg egy kontinentális szakadás. A mostani tanulmány szerzői 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vettek gázmintákat, hogy kielemezzék azok kémiai összetételét, és szerintük még hasznos is lehet maga a törésvonal. Felvetették, hogy a kormányok mérlegelhetnék annak gazdasági előnyeit. A törésvonalak kialakulásának korai fázisaiban ugyanis sok geotermikus energia, hélium és hidrogén szabadul fel, így lehet, hogy érdemes lenne kiaknázni ezeket a feltörő erőforrásokat. Egyébként a földrészek kettészakadása és vándorlása a tudomány mai állása szerint a lemeztektonika elméletével magyarázható. Ez a folyamat nem egyszeri esemény, hanem a föld belső hőjének hatására zajló, több 10 millió évig is eltartó állandó geológiai átalakulás része. A lemeztektonikai elmélet előzménye a kontinensvándorlás elmélete, amelyet számos előzményt követően Alfred Wegener fejtett ki először egybefüggő tudományos hipotézis formájában az 1910-es évek elején. Téziseit az 1915-ben kiadott A kontinensek eredete című könyvében fejtette ki. E korai elmélet szerint a kontinensek valamikor egybefüggő tömböt alkottak, és darabjai később sodródtak szét. Ez a Wegener-féle elmélet évtizedekig nem vált általánosan elfogadottá, mivel nem rendelkezett megfelelő bizonyítékokkal, különösképpen arra nézve, hogy milyen erő mozgatja a kontinenseket. Az 1960-as években azonban megszületett az úgynevezett tengeraljzat szétterülés elmélete, a vulkáni tevékenység okozta óceánfenéki kéregformálódás hatásairól, amit gyakran Harry Hammond Hess nevéhez kötnek, bár először Robert S. Dietz fogalmazta meg. Ez utóbbi elmélet sokat segített a kontinensek mozgásáról szóló teória elfogadtatásában. A lemeztektonika egyébként gyorsan elfogadottá vált, miután felismerték, hogy az óceán fenéki lemezszegélyek mentén a két oldalukon fellépő azonos mágneses töltés sávjai párhuzamosan és összerendelhetően jelentkeznek.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: bocsánatért.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte lássunk egy másik témát is. Nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, legalábbis ezt állítják jelenleg a kutatók. Május 11-én az utolsó utasok is elhagyták a Hondius óceán járót, amelynek fedélzetén április elején hantavírus járvány tört ki. A fertőzés elsősorban rákcsálókról terjed emberre, de a szűk térben összetömörülő embertömeg jelentősen megnövelte a járvány elburjánzásának esélyét. A megbetegedés tüneteit nehéz megkülönböztetni az influenza jeleitől, ugyanakkor a vírus jóval lassabban terjed a COVID-járványért felelős koronavírusnál, így az egészségügyi szakértők egyelőre nem helyeztek kilátásba nagy léptékű lezárásokat. A COVID világjárvány csúcspontján egyetlen fertőzött személy nagyon gyorsan sok más embert is megfertőzhetett. Ezzel szemben az andoki vírussal fertőzöttek átlagosan kevesebb, mint egy másik embert fertőznek meg. Ugyanakkor az olyan zárt terek, mint a hajók, nyilván felgyorsíthatják ezt a folyamatot. A hantavírus típusai egyébként minden földrészen megtalálhatók, de a fertőzéses esetek meglehetősen ritkák. Az Egyesült Államokban előforduló törzsek, köztük az andoki vírus, jellemzően hantavírusos tüdőszindrómát, azaz légzőszervi betegséget okoz. A fertőzöttek halálozási aránya 35%. Bizonyára mindenki hallott róla, hogy a holland utazás szervező cég hajója április 1-én indult útnak Argentínából, Európa irányába, és 10 nappal később halt meg a vírus első áldozata. Mire az óceánjáró megérkezett a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetére, a fertőzésbe további 2 utas is belehalt, míg a közbelső állomásokon többeket evakuáltak. Térjünk át a másik témára. Egészen más téma, ahogy a tudományos technológia változik, fejlődik, ezzel együtt változhat akár az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Hívja fel a figyelmünket a PCV Plus. A modern autók egyre több vezetés támogató rendszerrel érkeznek, ám ezek eddig nem képezték a rendszeres vizsgálat részét. A jövőben azonban olyan elemek is bekerülhetnek az ellenőrzési listába, mint a légzsákok vagy az automatikus vészfék rendszerek, hogy valóban azt a biztonsági szintet nyújtsák, amit ígérnek. Emellett az elektromos és hibrid járművek sajátosságaihoz igazodó új vizsgálati pontok is megjelenhetnek. Környezeti szempontból is szigorodhat a rendszer azáltal, hogy a részecske szám és a nitrogén-oxid kibocsátás mérése is bekerülhet a vizsgálatok közé, bár ennek alkalmazását a tagállamokra bíznák az Európai Unióban. Ugyanígy hangsúlyosabbá válik a visszahívások kezelése is, tehát ha egy jármű nem esett át egy kötelező javításon, az akár a műszaki vizsga sikertelenségét is jelentheti. Külön figyelmet kap a kilométer-óra manipuláció elleni fellépés. Van már egy javaslat az Európai Unióban, ezek szerint a szervizeknek rögzíteniük kellene a járművek futás teljesítményét, míg a gyártók a csatlakoztatott autók adatait nemzeti adatbázisokba töltenék fel. A kisebb műhelyek terhelésének csökkentése érdekében ez a kötelezettség csak az 1 óránál hosszabb javításokra vonatkozna, és a motorkerékpároknál is behozhatnak új szabályokat, a 125 köbcenti feletti járművek esetében kötelezővé válhat a rendszeres műszaki vizsga, beleértve az elektromos hajtású modelleket is.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Májusban jelennek meg általában a kertjeinkben az óriás darazsak, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel folytatjuk hamarosan. Előtte viszont egy egészen más téma, ha nem is mindegyik, de majdnem minden második tudományos magazinunkban téma a drónok világa. Egyre inkább a mindennapjaink részévé válnak a drónok, és egyre több profi, valamint amatőr fotós fedezi fel bennük a különleges nézőpontok lehetőségét. A drónokat ma már nagyon sok iparág alkalmazza, a mezőgazdaságtól egészen a hadiparig, miközben a fotóriporterek egyik kedvenc eszközévé is vált. A drónfotózás, mint vizuális alkotás, nagyon izgalmas terep, hiszen az ember hozzá van szokva ahhoz a nézőponthoz, amelyből a világot szemléli, de egészen más ennek fölébe kerekedni, akárcsak ha egy repülőn ülnénk. Ugyanakkor a drón használat mindig komoly felelősség, írja a National Geographic, főleg ha az ember természetes közegben, állatok közelében dolgozik, ugyanis a drónok óhatatlanul zavarást is jelentenek a megfigyelni kívánt állatok számára. Az eszköz hangja önmagában riasztó hatást válthat ki, egyes állatok akár felülről érkező ragadozónak is tekinthetik a gépet, ez stresszreakciót és menekülést válthat ki belőlük. Például különösen érzékeny fajok az ilyesfajta zavarásra a ragadozó madarak, amelyek tojásaikat hátrahagyva elhagyhatják a fészküket, vagy akár meg is támadhatják a drónt, ami sérüléshez vezethet. Ezen kívül a vizes élőhelyeken összegyűlt nagy madárcsapatok is hátrahagyhatják a biztonságot nyújtó éjszakázó területüket, ha megzavarja őket egy drón, de még a vadlovak is eleinte féltek a drón zajától, elfutottak, igaz, idővel megszokták a jelenlétét, állítják a kutatók. Minden esetre érdekes ez a kettőség, ugyanis a kutatók mindig azt mondják, hogy megfigyelni viszont szükséges, akár drónnal is, mert csak azt tudjuk megvédeni, amit ismerünk. Lépjünk át a másik hírre is, amit ígértem. Általában májusban jelennek meg a kertjeinkben, illetve májustól azok az óriás darazsak, amelyektől biztos vagyok benne, hogy többen vagyunk, akik félünk, hirtelen, ha megjelennek főleg, és ha hangosan döngicsélnek, azt sem szeretjük, de vajon kell-e félni tőlük? A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre és a házi állatokra egyáltalán nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot is. Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő fél tucatnyi faj irtása teljesen felesleges, ráadásul az óriás törös darázs védett, és elpusztítása éppen ezért törvénytelen is, természetvédelmi értéke is van. 50 ezer forint darazsanként. Tudtuk ezt? Szerintem sokan nem. A törös darazsak egyébként jellemzően termetes rovarok, az óriás törös darázs nősténye például közel 5 cm-es is lehet, egyben kontinensünk legnagyobb hártyás szárnyúja is. Persze az is nagyon fontos, hogy ezeket a rovarokat ne tévesszük össze a jellegzetesen fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal, köztük alódarázzsal. Ami a törös darazsakat illeti tehát, ne féljünk tőlük májustól a nyár végéig, tömegesen szoktak feltűnni, a talajhoz közel jellegzetesen lassan repülnek. Ha idegenkedünk a rovaroktól, nyugodtan menjünk tovább, de ha természetbúvárként olyan szerencsében van részünk, hogy láthatunk egy ilyen rajzást, érdemes leülni a közelben és megfigyelni ezeknek a fogyatkozó és érdekes óriásoknak az életét, írja a National Geographic.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon tényleg van gyógyító ereje, vagy átverésről van szó? Hányféle dologgal kapcsolatban tesszük fel egyre többször és egyre több területet illetően ezt a kérdést, igaz? A szakértők mindig azt mondják, fontos, hogy az adott kérdésre tudományos választ tudunk-e adni. Nézzünk meg most egy ilyen területet. Létezik ugyanis egy olyan hangfrekvencia, amelyről azt mondják, hogy kulcsként nyitja meg a mély relaxáció és az univerzummal való harmónia kapuját. A 432-es hercről van szó, egy olyan hangolási szabványról, amely a zenehallgatást spirituális és gyógyító élménnyé emeli, legalábbis a benne hívők ezt állítják róla. No, de nézzük meg, hogy mit mond a tudomány mai állása mindenről. A modern koncerthangolás standardje az A hangra 440 herc. A 432-es herces alternatíva ettől alig észrevehetően mindössze 8 herccel mélyebb. A vita egyébként nem új keletű, és a kérdés mindig az, hogy a 432-es herc körüli felhajtás csupán egy jól csengő mítosz, vagy valódi tudományos alapja is van. A 432-es herces zene hívei szerint ez a frekvencia tehát a természet rezonanciája, egyfajta kozmikus összhang, amely csökkenti a stresszt és elősegíti a mentális tisztaságot. De mit mutatnak vajon a laboratóriumi mérések? Nos, egy kis létszámú 33 fős vizsgálat során a résztvevők ugyanazt a zenét hallgatták 440 és 432 herces hangolásban is. Az eredmények azt mutatták, hogy a 432 herces verzió mellett a pulzus szám átlagosan közel 5 ütés per perccel csökkent, bár a vérnyomásra gyakorolt hatás nem volt statisztikailag jelentős. A kutatók azonban óvatosságra intenek. A kis mintavétel és a kísérlet korlátai miatt nem zárható ki, hogy az eredményt nem a frekvencia, hanem a résztvevők elvárásai vagy a zene általános relaxáló hatása okozta. Sandra Garrido zenepszichológus szerint a nyugtató érzést valószínűleg nem egyetlen varázsszám és frekvencia váltja ki, hanem a zene általános jellemzői, mint például a lassú tempó, az ismétlődő ritmus és a hangdinamika. A mélyebb hangmagasságot agyunk a nyugodt, relaxált emberi beszédhanggal társíthatja, így a kissé alacsonyabb hangolású zene szubjektíven is békésebbnek tűnhet. Emellett a szakértők azt is állítják, hogy a történeti háttér is árnyalja azért a képet, ugyanis a 432-es hercet gyakran ősi frekvenciaként emlegetik, ez azonban a tudomány magyarázói szerint anakronizmus, mivel a herc mint mértékegység modern találmány, és a pontos frekvenciamérés csak a 19. században vált lehetségessé. A ma szabványos 440 Hz is csak 1939 körül szilárdult meg, előtte a hangolás városonként és zenekaronként is eltérő volt. Ezek tehát a tudományos közösség magyarázatai. Szkepticizmusukkal szemben a 432 Hz köré egyébként mára már virágzó wellness iparág épült, a közösségi médiában pedig elárasztanak bennünket a gyógyító frekvenciákról szóló tartalmak. Viszont nagyon kevés szilárd tudományos bizonyíték támasztja alá ezeket az érdekes új elképzeléseket, jegyzi meg dr. Robert Bilder neurológus is. A konklúzió tehát az, hogyha valaki a 432-es herces zenét kellemesebbnek, pihentetőbbnek érzi, az egy teljesen legitim, esztétikai preferencia. De a jelenlegi bizonyítékok alapján hiba lenne azt gyógyító terápiaként kezelni. A 432 herc tehát esztétikai választás, nem bizonyított orvosi terápia. Állítja a tudomány mai állása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön még az a hír, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ígértem. Az észt iskolákban fogunk körülnézni a következőkben. Ott ugyanis nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. Észtország azzal próbálja újra gondolni az oktatás jövőjét, hogy nem kitiltani akarja a mesterséges intelligenciát az iskolákból, hanem éppen ellenkezőleg a tanulási folyamat középpontjába helyezni azt, írja az sg.hu. Az ország vezetése szerint a generatív mesterséges intelligencia nem olyan technológia, amelyet a diákoktól távol kell tartani, hanem olyan eszköz, amelyet meg kell tanítani, helyesen használni. A kezdeményezés élén egyébként Krisztina Kallas áll, az észt oktatási és kutatási miniszter, aki szerint teljesen hibás megközelítés az AI elleni harc az iskolákban. Úgy véli, hogy ha az oktatási rendszerek egyszerű tiltásokkal próbálják távol tartani a technológiát, az végső soron a diákok gondolkodási képességeinek romlásához vezethet. Az elképzelés annyira előre haladott, hogy Észtország konkrétan kötött egy együttműködést Sam Altman OpenAI vállalatával. A program célja, illetve az együttműködés célja, hogy egy testre szabott oktatási mesterséges intelligencia platformot vezessenek be az észt középiskolákban. Az elképzelés európai szinten tulajdonképpen az egyik legambíciózusabb mesterséges intelligencia alapú oktatási kísérletnek számít. Egyébként Észtország régóta nyitott az új technológiák iránt. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben az ország vállalatainak 23,4%-a használt valamilyen AI rendszert, ami meghaladja az Európai Unió 20%-os átlagát. És ha jobban belegondolunk, Tallinn, Észtország fővárosa, korábban is számos technológiai innováció bölcsője volt. Innen indult például a Skype, és itt működik a Bolt közlekedési és ételkiszállító platform is, valamint a személy azonosság ellenőrzéssel foglalkozó Verif is. No, de visszatérve az AI-ra és az OpenAI-ra, a vállalat világszerte próbál egyébként megállapodásokat kötni kormányokkal, annak érdekében, hogy növelje a mesterséges intelligencia jelenlétét az oktatásban. Görögország és Szlovákia szintén együttműködik a ChatGPT fejlesztőjével, hogy testre szabott generatív mesterséges intelligencia chatbotokat vezessenek be az iskolákban. Ugyanakkor az észt modell egy olyan időszakban jelenik meg, amikor Európa szerte egyre hevesebb vita zajlik a gyerekek képernyő idejéről. Több ország korlátozná az okostelefonok használatát az iskolákban, és egyre több helyen merül fel az online életkor ellenőrzés ötlete is. Az észt oktatási miniszter szerint a politikusok gyakran rossz kérdésekre koncentrálnak, nem a képernyő előtt töltött idő mennyisége a lényeg, mondja, hanem az, hogy mi a célja és mi a pedagógia stratégiája a képernyő használatra. Szerinte a korábbi digitalizációs programok sokszor azért vallottak kudarcot, mert az iskolák egyszerűen csak tabletekre költöztették a tankönyveket és a munkafüzeteket is, anélkül, hogy újra gondolták volna a tanítás módszereit. A miniszter így most egy vegyes modell mellett érvel, ebben a diákok továbbra is kézzel írnak és jegyzetelnek, mert ezek fontos szerepet játszanak a memória fejlődésében, viszont a digitális eszközöket és így az AI-t is tesztelésekre, visszajelzésekre fogják használni. Egyébként az észt oktatási miniszter ebben a témában kifejtett gondolataiban saját gyerekkorát is felidézte, amelyet még a szovjet rendszerben töltött. Azt mondta erről az időszakról, hogy tőlük akkor mindent tiltottak, ezért a napjaik nagy részét mindig azzal töltötték, hogy hogyan lehet kijátszani ezeket a tiltásokat, ez az időszak pedig sokunk számára szintén ismerős lehet. Ezzel a hírrel mai tudományos magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Találkozzunk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: képlet.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Népművészeti kiállítás nyílt a kastélyban. Folytatódik a jótékonysági főzőverseny a Rába parton. Körmendi pedagógus lehet az év kedvenc tesi tanára. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telelkált tojás alakban július elejéig kelnek ki. A tőkék alsón részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
2: A növényvédelem a legfontosabb teendő a következő hetekben a szőlészetekben. A szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést már országos szinten szervezik. Ez azonban csak akkor lesz eredményes, ha a gazdák összefognak, figyelmeztet Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
4: A tavaszi munkák nagy részben be vannak fejezve. A nagy kihívás a fitoplazma, ami most fog jelentkezni, az a tavalyi fertőzés. Meg kell tudnunk valamilyen szinten akadályozni, és úgy gondolom, meg is fogjuk, összefogás kell, és ez nem fog másképp működni. Közös felelősség, egyszer kell védekezni, de nem akar már szőlőt termelni, ki kell várni a szőlőtetén. Az elfogadhatatlan megoldás, ott hagyom, és majd kivágom egy-két, vagy három, vagy tíz év múlva. A többiek megélhetését tönkreteszem ezzel. Eddig is okozó gondot, hogy elcsapatot hagyott ültetni, de most sokkal nagyobbat.
2: A betegség megyénkben is megjelent, ezért több délvasi szőlőterület zárlat alatt van. A fertőzés miatt Csepreg és Kőszeg mellett Csipkerek, Oszkó, Csehi, Csehi Mintszent, Bérbaltavár, Olaszfa és Nagy Tilaj térségében is hatósági intézkedésre volt szükség. Fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők Körmenden. Az Élő Népművészet című kiállítás a körmendi kastélyban látható. Az anyag a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be, hangsúlyozta a tárlat megnyitóján Móricz Péter, történész, muzeológus, intézmény egységvezető.
5: Ha megviseljük a kiállítás alkotóinak a lakhelyét, akkor megállapíthatjuk, hogy ezt nem körülményért. Fazekasok az őrségben és a nemvidéken élnek, illetve éltek, de kiállítók érkeztek Felsőmarántról, Kőszegről, Szombathelyről, Nádasról, Rendcsapátiból, Egyházasádosról. Vagyis nagy egy Vas megyei anyagot láthatunk kiállítva, a budosi alkotókat is figyelembe véve mondhatjuk, hogy a történeti Vasvármegye területén készültek a teremben látható népművészeti alkotások.
2: A kiállítás június 28-áig látogatható a körmendi kastély Szalaterréna termében. A Szociális és Szolgáltató Központot támogatják a júniusi körmendi jótékonysági főzéssel. A programra még várják a jelentkezőket. A rendezvény június 13-án szombaton lesz, és idén legfeljebb 12 csapat nevezését tudják fogadni. A résztvevőknek kell gondoskodniuk az alapanyagokról, fűszerekről és a főzőeszközökről. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint

0: kerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-éig lehet. A keresztény értékrend iránt érdeklődő közösség számára biztosít fórumot egy holnapi körmendi találkozó. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége hétfőn 18 órától tartja összejövetelét a Batthyány Örökség Központ aulájában. A rendezvény előadója Kerca Asztrik szerzetes lesz.
1: Időjárás jelentés.
0: Változatos időjárást tartogatnak június első napjai, gyakran kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Lassan lezárjuk a tavaszt, várjuk még a csapadékot, egyébként még abból a csapadékból táplálkozó zömmel, ami a hónap közepén hullott, azóta meleg az idő. A felszín ilyenkor, amikor ennyire száraz volt az előző időszak, gyorsan kiszárad, meg akik kiskertet is művelnek, hobbikertészek látják, hogy egy-két nap után azért már nem áll fröntözni, hát bízunk már, hogy júniusban aztán, bár a május sem volt olyan rossz, azért országosan sem, de azért júniusban legalább egy területi átlagban egy 80-100 mm-nek kellene hullani, kicsit biztosabb legyen, nem csak a nyugat-magyarországi, hanem az alföldi helyzet is csapadékilag.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Ettől sose legyen rosszabb. Azért várom már a jobbat. Na de hát majd a holnap. Folyton azt kérdezik, hogy vagy, hogy vagy. Ettől sose legyen rosszabb, rosszabb. Azért várom már a jobbat, jobbat. Na de hát majd a holnap.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lezárták a Hársastó sétányát. Körmendi diák az országos médiaverseny legjobbjai között. Felújítják az utat Bajánsenye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi híreit Györvári Esztertől hallják. Szent Gotthárd is érintett az osztrák aszbeszt ügyben. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége által megvalósított beruházás során a Mária újfalui Hársastó környéke is veszélyes burkolatot kapott. A gyalogos sétányt, valamint a völgyzárógát koronáját egyaránt ausztriai bányákból származó kőzúzalékkal alakították ki. Az aszbeszt szennyezés gyanúja miatt a tóparti területet lezárták, a strand megnyitásáról pedig csak később döntenek, tudatta a gotthárdi önkormányzat. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden turnust a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta Csizmadia Hajnalka, a gyermek- és ifjúságegészségügyi osztályvezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
1: Érdemes időben tájékozódni a nyári táborokról. Évről évre egyre színesebb a kínálat. Van robotika, drón és mesterséges intelligencia tábor, túlélő vagy éppen varázsló tábor. A legkeresettebbek továbbra is a sport, az angol, a készségfejlesztő és a katonai táborok. Ez utóbbiból Vasváron szervez a nyár közepétől 5 turnust a Honvédelmi Minisztérium. Ingyenes nyílt napot szerveznek kutyatartók számára június 13-án Körmenden. A programon az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Sophie and Me kutyaiskola foglalkozásainak menetébe. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel, és közös élmény alapú foglalkozásokon vehetnek részt. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők jelezték, kizárólag érvényes oltásokkal rendelkező kutyák vehetnek részt a programon. Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Bajánsenye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezet cserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfalt réteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a bajánsenyei szakaszon. A legjobb 10 versenyző közé jutott a Nagy Diák Média pályázaton egy körmendi fiatal. A Rázsó Imre Technikum tanulója, Szőnye Rózsa Angyalka az online fordulók során előbb az 1000 legjobb, majd a 40 döntős közé került. A Duel Média Hálózat országos versenyére több mint 9500 diák jelentkezett. Jubileumi programsorozattal emlékeznek idén Boldog Brenner János életére és szolgálatára. A Szombathelyen született vértanú pap 80 éve részesült a bérmálás szentségében Pécsen, ezért június elején kiállítással és előadásokkal tisztelegnek az emléke előtt. Brenner János az 1956 utáni egyházüldözés egyik legismertebb magyar vértanúja lett. A Vasi

0: az idő. A felszín ilyenkor, amikor ennyire száraz volt az előző időszak, gyorsan kiszárad, meg akik kiskertet is művelnek, hobbikertészek látják, hogy egy-két nap után azért már nem áll fröntözni, hát bízunk már, hogy júniusban aztán, bár a május sem volt olyan rossz, azért országosan sem, de azért júniusban legalább egy területi átlagban egy 80-100 mm-nek kellene hullani, kicsit biztosabb legyen, nem csak a nyugat-magyarországi, hanem az alföldi helyzet is csapadékilag.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8

leszakadsz, nem veszem észre direkt, hogy búszadsz, cízem simogatlak, nyugit akarok, változtam, pél könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, gyermek és ifjúsági résztvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Felrobbant egy bányászati robbanóanyagokat tároló raktár Myanmarban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyermekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal és a szakmai szervezetekkel. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. 5 felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését, ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági tájékoztatót tett közzé Körmend önkormányzata az ausztriai bányákból származó azbesztel szennyezett vagy annak gyanújával érintett zúzott kövek ügyében. A magánterületi beruházások esetében a vizsgálati lehetőségekről a Vasvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály nyújt felvilágosítást. A város közterületeit érintő bejelentéseket a körmendi közös önkormányzati hivatal fogadja. A tájékoztatóban hangsúlyozták, az önkormányzati beruházásokon a dokumentumok alapján nem használtak fel azbeszt tartalmú zuzalékot. Elkezdték javítani a beazást a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház manuális tömbjének kamfolyosóin, ezért ideiglenes forgalmi változások lépnek életbe az intézmény területén, tájékoztatotta a kórház. A közlemény szerint a kivitelezési munkák várhatóan június 24-ig tartanak. A munkálatok idejére a Szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárják. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Már ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint szombat hajnal óta ismét teljes értékű vasúti kapcsolat működik Veszprém és Ajka között a 20-as vonalon. A helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest. Júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek majd a vonatok az érintett szakaszon, a pályasebességet fokozatosan emelik majd. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
2: Jelentős érdeklődés kísérte a Pelikán szelet bemutatkozását a hétvégén a Batthyány Örökség Központban, ahol számos körmendi és a városba látogató vendég kóstolhatta meg az új sütemény különlegességet. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a Pelikán szeletet, amelyet a Batthyányi főúri család naplóinak kutatása inspirált. A szervezők célja az volt, hogy egy olyan süteményt alkossanak, amely egyszerre kapcsolódik Körmend kulturális örökségéhez és felel meg a mai gasztronómiai elvárásoknak. A helyi hagyományokat és a modern cukrászati megoldásokat ötvöző édességet kedvezően fogadták a látogatók. A Pelikán szelet rövid idő alatt a rendezvény egyik legnépszerűbb attrakciójává vált. A kóstoló résztvevők közül sokan elismerően nyilatkoztak az új desszertről, kiemelve annak harmonikus ízvilágát és igényes megjelenését. A szervezők bíznak abban, hogy a Pelikán szelet hosszabb távon is hozzájárulhat Körmend gasztronómiai kínálatának gazdagításához, és a város egyik jellegzetes süteményévé válhat.
1: Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntek reggeltől visszavonásig, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Vasvár megyei kormányhivatal. A tájékoztatás szerint a tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és a közútmenti fásításokban, azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy ezeken a helyeken senki ne bográcsozzon, ne süssön szalonnát. Kiemelték, a szabadban eldobott cigaretta csik szintén könnyen okozhat tüzet. Bár saját kertben grillezni és bográcsozni továbbra is lehet, a kormányhivatal azt javasolja, hogy mindig legyen kéznél a tűz eloltásához eszköz, a tüzet pedig ne hagyjuk felügyelet nélkül. Jeliben a Jeli Arborétum alapítójának emlékházában tartott ünnepséget a Vasvár megyei mentésügyi alapítvány a fennállásának 35. évfordulója alkalmából. Kiemelték a mentőszolgálat és a Szombathelyi Erdészeti ZRT közötti együttműködést, amely évtizedekre nyúlik vissza. A két szervezet rendszeresen dolgozik együtt elsősegélynyújtó képzések, egészségügyi biztosítások és közös programok keretében. Az évfordulós ünnepségen a mentőszolgálat munkatársai oklevéllel köszönték meg az erdészeti társaság támogatását. Elismerésben részesült három szolgálatot teljesítő tűzoltó a körmendi képviselőtestületi ülésen. A 159 éves múltra visszatekintő körmendi tűzoltóság állományából Herceg Donát őrmester, Horváth Máté őrmester és Sibinger Tamás törzsőrmester vehetett át elismerést. Az ünnepségen méltatták a tűzoltók szolgálatát, valamint azt a munkát, amelyet a térség lakosságának biztonsága érdekében nap mint nap végeznek. Gyöngyösön rendezték meg az uszonyos úszó diákolimpiai országos döntőt. A körmendi Szekeres Dorka, az ELTE Bolyai János gimnázium tanulója kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Amatőr országos bajnoki címet szerzett 50 méteres gyorsúszásban, valamint pillangóúszásban. A 100 méteren bronzérmet nyert. Szintén szép eredményeket ért el Danyi Emma, a Csaba József általános iskola tanulója. A Csákány-Doroszlói fiatal sportoló korosztályában mindhárom versenyszámban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter gyereknap alkalmából Facebook oldalán. Hiszek abban, hogy a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatjuk meg őket. Nem csak véleményük van az őket érintő kérdésekről, hanem értékes tapasztalatuk, tudásuk és sokszor egészen új nézőpontjuk is, fogalmazott az Oktatási és Gyermekügyi miniszter. Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A keleti ország részben a gazdálkodók egy része a rendszer működését is összefüggésbe hozza a tartós csapadék hiánnyal és az ismétlődő aszályos időszakokkal. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a gyermekjogi civil koalíciótól, közölte a szervezet az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a stratégiai dokumentumot, amely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu az MT-vel. A nyári foglalások 22%-a legalább 5 éjszakára szól, míg a legnépszerűbbek a 3 éjszakás utazások 25%-os aránya. Az opera műfajának népszerűsítése a célja a Római Operaház kezdeményezésének. Ennek során egy színpadra alakított kamionnal viszik el Róma peremkerületeibe a Sevillai Borbély című darabot, a színpadot egy kamion oldalt nyitott raktere adja, a jármű közvetlen közelében pedig a zenekar helyezkedik el. A nézők nem pálhajokból, hanem többnyire otthonról hozott műanyag székekről követik a darabot.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, gyermek és ifjúsági résztvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Felrobbant egy bányászati robbanóanyagokat tároló raktár Myanmarban. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyermekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető.